Egy újabb csuvas népdal következik Táncházban című műsorunkban, de már egy remek feldolgozás, Bognár Szilvia Semmicske énekek című albumáról. Bognár Szilviával Herczko Ágnes és Szalóki Ági énekel, majd erről a 2008-ban a Grillus kiadó gondozásában megjelent albumról hallgassuk meg egy bolgár népdal feldolgozását is.

Ismét a három remek énekesnő, Bognár Szilvia, Herczku Ágnes és Szalóki Ági énekel. A Folk Európa kiadó gondozásában megjelent Szájról Szájra című albumukról szól, az anyókáé és az apókáé.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat Berecz András csúvas sördalai indították. Most is ő fog énekelni, de már a Kárpát-medence népzenei örökségéből választott dalokat. Először a magyar tekerőzenekarral, aztán udvarhelyszéki dalokat Juhász Zoltánnal fúj Berecz András, s végül egy koncertrészlet következik, boncidai magyar dallamok, melyel a muzsikusok, Kelemen László népzenészt, zeneszerzőt, a Hagyományok Háza alapító főigazgatóját köszöntötték 60. születésnapján.

Táncházban című műsorunkban Berecz András mellett Navratil Andreát is hallhatták csuvas sörtalokat énekelni. Most az ő fonózenekarral készített összeállítása zárja Táncházban című műsorunkat, melynek címe Világszája, szívnek zabolája, Topzódó. A körösfői, magyarlónai, bogártelki, kalotaszegi dallamok előtt munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Spotify. Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 1995. december 26-án a budapesti sportcsarnok egy nagyszabású karácsonyi koncert helyszíne volt. Az esemény jelentőségét jelzi, hogy az MTV is rögzítette. Az ebből készült koncertfilm pedig Márton István rendezésében 1999-ben jelent meg. A változatos műsor vendégei között feltűnt Sebő Ferenc és Sebestyén Márta is, akik többek között József Attila Rejtelmek című versét énekelték el.
2: A népzenei nyomozó iroda 535. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A koncert címe egy szójáték volt. A karácsonyi tematika mellett annyi, hogy Concerto Grosso. Ez a barokk korszakban kialakult műfaj egy többtételes zenei forma, ahol kisebb, szólisztikus hangszercsoport áll szemben a nagy zenekarral. A rádióhallgatók sajnos nem látják, de a kifejezés első része rejti a koncert főszereplőjét, Koncz Zsuzsát. A közönség számára is fontos esemény volt, hiszen online árveréseken a mai napig előfordulnak eredeti belépőjegyek.

felvétel érdekessége, hogy Sebestyén Márta ezúttal a második szólamot énekli, meghagyva az alapdallamot Konz Zsuzsának. A korai változatokhoz képest itt már megjelenik a teljes zenei szerkezet ismétlése, erőteljes gyusztó kezdéssel. A felvételen jól hallható a közönség tetszés nyilvánítása. Az ma már szokatlannak tűnhet, és ez csak a filmfelvételen látszik, hogy az előadó öleléssel és puszival köszöni meg sebőjé közreműködését a színpadon.

0: Ponc Zsuzsa 1995-ös karácsonyi koncertjéből idéztünk. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

ott, bokor rabat. Ha a fő

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsókor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

bottega, dem csaloga, dem vádoga, dem belőle. Hogyha végig sétálok, az fog.

csinos, bepaharos ez a pici barna-piros megyecske. Azt susogja, mi a tajja, öregje, hogy jaj, de csinos, bepaharos ez a pici

0: Lecsodagolt!
1: Örök zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik majd tovább. A hírre reagált a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az aszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásba a többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. A kezdeményezés részeként gyakorlatorientált képzéseket indítanak, ahol a választott szakterület elismert kutatóitól tanulhatnak a hallgatók. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén erősen felhős az ég, a Nyugat-Dunántúlon többfelé esik az eső. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható. Péntekig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

reggel, derűs napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. július 16-a van csütörtök, 6 óra múlt 7 perccel. A mikrofonnál Hajdú Tibor, munkatársaim, akikkel arra szövetkeztünk, hogy ma is kiváló muzsikát és érdekes friss információt nyújtsunk Önöknek. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Konkrétan 10 óráig töltjük együtt a következő néhány órát. Tényleg jó muzsika társaságában lesz itt minden. Nóta, operett, musical részlet, örökzöld, népzene, csak és kizárólag a legjobbak. Nézzük, hogy műfajunként mit ajánlhatok Önöknek. Ebből az órából lehullott a rózsalevél. Ezt a gyönyörű hallgatót Nagy Noémi előadásában hallgatjuk meg. Az örökzöldek között a Tövis is Rózsa című Korda György slágert is hallhatják majd. Kálmán Imre Csárdás királynőjéből egy kis egyveleget nyújtok át majd Önöknek, Dancson Domali és Laki Péter előadásában. Megnézzük azt is, hogy milyen időjárás várható a következő egy-két napon. Névnapos köszöntés is lesz majd utána, illetve a híres születésnaposokról. Egy rövid összeállítás, nem sokára megnézzük, milyen érdekes, fontos események köthetők július 16-ához az elmúlt századokban, évtizedekben. Elsőként pedig egy legenda, Besenyei Ferenc felvétele forog, Betedelték a ménest a karámba. A nóta címe, a kíséretet ifja Sánta Ferenc és zenekara adja. Kérem, tartsanak ma is velem, szívből mondom, nem bánják meg, derűs napot, jó reggelt!

0: pici egeret.
1: 3 perc múlva lesz 6:45, jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 622-t írtunk, Mikoron és július 16-án hagyta el Mekkát Mahamed próféta az üldöztetések miatt, híveivel kivonult Medinába, és ez a nap az iszlám időszámítás kezdete. Amúgy a nyugati és a keleti egyház szakadásának napja is 1054-ben, ugyanis 9. Leó pápa küldöttsége kiközösítette Kerulárius Mihály konstantinápolyi pátriárkát, a bizánci birodalom legfőbb egyházi méltóságát, és ezzel a kereszténység egy nyugati katolikus és egy keleti ortodox részre szakadt. Az 1635-ben alapított jezsuita irányítású nagyszombati egyetemet Mária Terézia egyetemmé, királyi egyetemmé nyilvánította 1769-ben ezen a napon, és ezzel állami felhatóság és irányítás alá vonta. Mozart szöktetés a Szerályból című operáját Bécsben 1782. július 16-án mutatták be, az első népszámlálást II. József császár pedig 1784-ben rendelte el ezen a napon. A Karolina nevű gőzös menetrendszerű útjára elsőként 1820-ban ezen a napon indult el, míg a francia-porosz háború idején napvilágot látott 1870-ben az első képes levelező lap. 1918 éjszakáján a bolsevikok Jekatyerinburgban lemészárolták a fogságukban lévő II. Miklós cárt és családját, míg az amerikai Új-Mexikó államban lévő Alamogordo sivatagban végrehajtották a világ első kísérleti atomrobbantását 1945. július 16-át írtunk ekkor. A Franciaország és Olaszország közti Mont Blanc alagutat 1965-ben ezen a napon adták át, Akihito császár és felesége Michiko személyében pedig első ízben 2002-ben látogatott japán császári pár Magyarországra. Mondhatjuk, hogy már ez is történelem. Vissza a jelenbe Berkes János énekel, a nóta címe Esik eső, hegyen, völgyön, Lakatos Miklós és zenekara kísér. Jó reggelt!

0: szép asszony.
1: Ismét beköszönt a forróság, de csak egy-két napra, mert szombaton hidegfront érkezik majd zivatarokkal, és onnantól kezdve csökken a hőmérséklet, és nagyjából a rákövetkező hét végéig 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte azért több órára kisüt a nap, helyenként azonban továbbra is előfordulhat zápor. Zivatar délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, nagy valószínűséggel az Alföldön lesz a legmelegebb. Július 16-án Aténa, Barót, Karméla és Lestár napján, Walterek a főnévnaposok, germán eredetű ez a férfi név, uralkodó, tevékeny, illetve nép vagy sereg a jelentése. Boldog névnapot kívánok az ünnepelteknek. Korda György slágerével szeretném köszönteni önöket. Címe: Tövis és Rózsa.

a sötétbe. Dankó Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.

0: 6 perccel múlt fél hét, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort Amundsennel, a norvég sarkkutatóval, aki 1872-ben született ezen a napon, a sarkvidékek legeredményesebb felfedező utazójáról van szó. Ő hajózott át először az északnyugati átjárón, majd érte el elsőként a déli sarkot 1911-ben. Szintén július 16-án született Bókai János, író, költő, műfordító volt, 1892-es születésű. Még Ginger Rogers, Oscar díjas amerikai színésznő, Fred Astaire táncpartnereként vált világhírűvé, 1911-ben született. Szilágyi János, na nem az a Szilágyi János, akire sokan gondolnak, hanem a Kossuth díjas művészettörténész, klasszika, filológus, ókorkutató, 1918-ban született ezen a napon. Simor Ottó, Jászai díjas érdemes művész, a debreceni Csokonai, illetve a nyíregyházi Móri Zsigmond színház örökös tagja, 1926-ban született július 16-án. Kalmár Tibor, Jászai Mari díjas rendező, 32-ben, míg a Szőke Szikla, Mésző Kálmán, 1941-ben született július 16-án. Antal Anett színésznő, volt szerencsém több darabban együtt játszani vele, szintén ezen a napon született, mint ahogy Michael Flatley, ír, amerikai táncművész, step táncos, 58-ban. Kára Zénó, a Familia Kft-ben feltűnt, amúgy vízilabdázó fiatalember, mondhatjuk ezt, 69-ben született ezen a napon, és ma ünnepel Valkó Eszter is. Nekik és önöknek is, kedves születésnaposok, sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat, jó egészséget, hiszen az a legfontosabb, és a jó muzsika, önöknek játszom a következő felvételt egy olyan darabból, a Csárdás királynőből, amit bemutattak aktuális tematikus hétvégénk, mondjuk így sztárja, a szegedi szabadtéri játékok alkalmából. 95 éve alapították, de 75. születésnapját ünnepli a fesztivál, hiszen 20 esztendőn keresztül felfüggesztésre került, hogy úgy mondjam. Nos, a Csárdás királynő itt is nagy sikert aratott. Dancs Anna Mari és Laki Péter énekel részleteket a folytatásban a műből. Előtte azonban a szabadtéri játékok történetéről néhány gondolat, a hely szelleméről hallhatják most a folytatásban. Marton Árpád költő újságírót.
2: Kútvölgyi Erzsébetten sétálgattunk egyszer itt egy próba szünetében, és ő, aki itt korábban volt már Fantin, volt Júlia, áradozott itt a csillagos ég alatt, hogy ennek a térnek a történelmi atmoszférája, hogy itt látja a kerengőben, hogy régen az apácák mentek körbe és mondták az imádságukat. Ez a tér, ez amilyen történelmi milliót áraszt, ahhoz képest ez egy tulajdonképpen modern kori létesítmény, 1930-ban adták át, abban a formában, ahogy ma megvan. Dicséri azoknak az alkotóknak a fantáziáját, akik ezt a teret 1928 és 30 között éppen azzal a szándékkal hozták létre, hogy történelmi milliót árasszon. Az előzmények miatt azonban egy picit vissza kell menni. 1879-ben a Tisza elmosta Szegedet, számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy 6000 épületből 250 malány maradt meg. Az egész város tulajdonképpen eltűnt a felszínéről, egész Európa összefogott, hogy újjáépüljön Liszt Ferenc által gyűjtések élére. Fölvetődött, hogy talán nem is ott kéne újraépíteni a várost, ahol a Tiszai mostanában bánt a koronája legszebb ékével Szegeddel, de amikor eldöntötték, hogy a régi helyen épül újra Szeged, akkor a városatyák megfogadták, hogy a megmenekülés, az újjáépülés, az újjáindulás, az új élet örömére egy fogadalmi templomot építenek majd.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, nem sokára 7 óra, következnek a hírek, addig Szirmai Tamás zongorajátékát élvezhetjük. A következő zenei óra csárdással indul majd, Bokor János énekel, házunk előtt folyik el a kanál, így szól a móta, ifjabb Berki Béla és zenekar a kíséretével. Kérem, tartsanak velünk továbbra is!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szót ejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország meg annyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagított a vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi munícióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: A Budapesti Operett Színház tárjai. A szerző Kálmán Imre életének fontos állomásai.
3: Kálmán, én most elmegyek. Örök!
4: Veruska, nem mehet el! Vele szerettem magába.
2: Egy feledhetetlen meglepetésekkel teli előadás. Operettgála Kálmán Imre legismertebb műveiből. Te rongyos élet. Szombaton 20 óra 15 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. A 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Irán válaszul újabb rakéta és dróntámadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia ellen. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy a hormuzi szoros lezárása mellett más az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló export útvonalakat is veszélyeztethet. Ukrán dróncsapásban halt meg a zaporizsjai atomerőmű főmérnöke, közölte az orosz ellenőrzésű létesítmény üzemeltetője a Rosatom. A tájékoztatás szerint a légierő az egyik szolgálati járműre mért csapást, a bentülő főmérnök, valamint a sofőr életét vesztette. A vállalat vezérigazgatója szerint a gépkocsit az erőmű üzemi területének határán találták el. Alekszej Lihacsov szerint a folyamatos támadások miatt valós egy súlyos nukleáris baleset veszély. Idehaza a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak a képviselők a jövő héten az országgyűlésben. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és keddre kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását. Felszámolnak több közérdekű vagyonkezelő alapítványt. 16 nem egyetemi fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, köztük a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. A szervezetek jogai és kötelezettségei augusztus végén átruházódnak az államra. Átvilágítja a megörökölt szerződéseket, visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezi a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Idén áprilisban és májusban több olyan utalást is teljesített a jogelőd energiaügyi minisztérium, amelyek között előfordultak megkérdőjelezhető megbízások, illetve összegek. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Ma kezdődik a Be My Lake elektronikus zenei fesztivál Velencén. A következő három napban a műfaj legkiemelkedőbb nemzetközi és hazai előadói lépnek fel. Három főszínpadon mintegy 70 lemezlovas szórakoztatja majd a közönséget. A zenei programok mellett napközben ingyenes sportolási lehetőségek és kertmozi várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a nyugati határszélen riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
6: Az

Deris napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 16-án csütörtökön, egészen pontosan 6 perccel 7 óra után köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Ma is lesz, mint mindig ilyenkor, 3-8 előtt nem sokkal egy kis kirándulás, gondolatban egy újabb települést keresünk fel, megismerjük a történetét röviden, illetve a látnivalóit, igyekszem bemutatni. Az óra végén jelentkezik népzenei nyomozóirodánk, rövid összeállítása Balogh Marianna és Bolya Mátyás, na és milyen muzsika szól majd. Magasak a szárnya, énekli majd Kalmár Magda, az örökzöldek között a két összeillő ember című slágert is hallhatják, csináljuk a fesztiváltos feldolgozásban Balási Betti és Varga Feri előadásában, illetve az Oroszlán királyból is szól majd részlet az Élet az Úr előadója Szinetár Dóra és Berecki Zoltán elsőként Pere János felvétele Oda lent délen a dal címe. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

legjobb a baka volt, a leghosszabb bajsza volt. Úgy csiklandott majd meg voltam, de jó. A legjobb a baka volt, a leghosszabb bajsza.

0: abba kapott, a legrosszabb bajszagot, úgy csiklandott majd meghódtam, de jó volt.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel köszöntjük azokat a kedves hallgatókat, akik mostanában kapcsoltak ide. Valószínűleg először még kicsit óvatosan, bizalmatlanul, de remélem, hogy sikerül átadni azt az érzést, ami jellemez bennünket, Dankó családot, hallgatókat és műsorkészítőket egyaránt. Talán, hogyha most így a foci VB döntőjéhez közeledve egy hasonlatot megengednek, minden egyes elemzésnél vagy edzői játékos nyilatkozatnál elhangzik a csapategység. Ha valami jellemzi ezt a családot, akár itt házon belül, a stábot, akár a hallgatókkal való kapcsolatunkat, az egység. Egyfajta csapatként, igazi, különleges csapatként működünk együtt, valahogy sikerült megérezni egymás érzéseit, egymás gondolatait, egymás szívét, egymás kedvenc muzsikáit, és nagyon jó így együtt. Remélem, hogy lesz kedvük velünk tartani. Egy biztos, ez egy nagyon nyitott közösség, mindig várjuk az új belépőket, és ugyanolyan szeretettel fogadjuk őket, mint azokat, akik már akár több mint 10 éve hallgatják a rádiót. Örök zöld a folytatásban, majd elmossa az őszi zápor a dal címe. Géci Dorottya énekel, közreműködik a Stúdió 11.

Idén 95 esztendővel ezelőtt volt az első előadás a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ezen a tematikus hétvégén ennek a csodálatos történetű kulturális rendezvény sorozatnak szeretnénk méltó emléket állítani. Érdekessége egyébként, hogy a játékok ötletét az a Juhász Gyula költő vetette föl, aki maga is szegedi. Számos képviselője a kulturális és a politikai életnek támogatta az ötletet, és 1931. június 13-án került sor az első előadásra, a Magyar Passióra. Ezt követően pedig töretlen sikerrel minden év nyarán Szeged fő attrakcióját jelentették a játékok. Viszont 20 évig szünetelt a fesztivál, 1939, a háború és 1959 között, tehát a 95 éves szegedi szabadtéri játékok igazából 75 évadot élt meg eddig, és reméljük még számtalan vár rá. Ezen a tematikus hétvégén olyan előadásokban szereplő dalokat hallhatnak, melyeket bemutattak a szegedi szabadtéri játékokon, és természetesen rövid interjú részletekben számos résztvevő, közreműködő is visszaemlékezik majd az elmúlt évek szegedi szabadtéri játékaira. Most a folytatásban a Dankó Rádióban a Két összeillő ember című dalt játszom. Ennek nincsen köze Szegedhez, bár lehet, hogy valamilyen furmányos módon mégis. Előadója Balási Betty és Varga Feri. Csináljuk a fesztiváltos feldolgozásban, hallgatjuk meg ezt a dalt.

0: 6 perccel múlt fél 8, jó reggelt!
1: Hencidától Banszidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Almás fizető község Komárom-Esztergom megyében, a Komáromi járásban, a Kisalföld északkeleti peremén, a Győr-Tatai terasz vidéken találjuk a Duna jobb partján, Komáromtól nagyjából 10 kilométerre keletre. Az egyes főút a legfontosabb közúti megközelítési útvonala, illetve vasúton is természetesen el tudjuk érni, a Budapest-Hegyeshalom-Rajka vonal érinti. A település gyökerei a római korban nyúlnak vissza, de sokkal korábbi újkőkori leleteket is találtak a területen. A latin neve Azaum volt, így hívták a római korban a mostani falu területének környékén lévő katonai tábort. Az első századból való régészeti emlékeket is találtak itt, ezek a dunamenti védművekből származhatnak. A korai palánk tábort Marcus Aurelius császár idején kőtábor váltotta fel, később pedig a tábor falába egy kis erődöt is építettek. A római temetőből előkerült síremlékek egy része ma a falu főterén látható. A település nevének legrégebbi fennmaradt írásos említése egy 1001 körüli a pannonhalmi apátság alapító leveléből ismert oklevél, mégpedig arról, hogy Jenső István király a falut a pannonhalmi apátságnak adományozta. Negyedik Béla király is amúgy szívesen időzött Füzitőn. A település a török hódoltság idején elnéptelenedett, későbbi fejlődése pedig az iparnak köszönhető. Zichy Miklós már a 19. században felismerte a kedvező lehetőségeket, keményítő, szesz, illetve enyv üzemet létesített az 1830-as években a füzitői birtokán, 1854-ben pedig már cukorgyár is üzemelt, 1884-ben készült el a Komárom-Budapest vasútvonal, majd 1891-ben az Esztergom-Almás füzitő vasútvonal, az emeletes állomás épület és a raktárház is ekkor épült, a település mai nevét pedig 1895-ben kapta, névadója pedig egészen egyszerűen a MÁV volt, amely Almás községnek és Füzitő pusztának ezen a néven létesített közös vasútállomás. A Füzitő összetett szó amúgy, a Füzegy egy Dunába ömlő patak neve, az utótagja a tő pedig torkolatot jelent. Most a cukorgyárat keményítőüzemmé és gőzmalommá alakították át később, viszont a gyártelep leégett a 19. század fordulóján, az ásványolaj finomító építését pedig 1904-ben kezdték meg, a termelés pedig 1908-ban kezdődött el. Az olajipar mellett pedig a másik kiemelt tevékenység a tímföld feldolgozás volt a településen. 41-ben kezdték el a tímföld gyár építését, utána pedig óriási felfutással termelt az üzem, viszont 1997-ben végleg leállították a gyárat. Az ipari fejlődés a település egész fejlődésére is hatott, infrastruktúrája a városias követelményeknek is eleget tud tenni, komoly sportcsarnoka, sportpályája, művelődési háza van, és még a távfűtés is megoldott. Ha itt járunk, akkor feltétlenül érdemes ahhoz az ipari műemlékhez elzarándokolni, ahol ilyen egészen különleges szegecsel tartályokat lehet látni. Nemzetközi motorcsónak versenyeket is rendeznek itt, van jachtkikötő, és a már említett Azaum római tábor, de erről érdemes többet beszélni, majd 10 óra előtt néhány perccel Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában hallhatnak róla. Szép modern templomát Szent István tiszteletére szentelték fel, Füzitő első említésének ezredik évfordulójára pedig egy nagyon szép emlékművet emeltek, ahogy a második világháborús áldozatoknak is állítottak emlékművet a településen. Ki lehet sétálni a Dunapartra természetesen, érdemes időt tölteni Almás Füzitőn, ismerkedni az itt élőkkel és beszélgetni velük. Önöknek szól, kedves itt élők, az Oroszlán királyból most az Élet az Úr című dal, előadója Szinetár Dóra és Berecki Zoltán.

Jó reggel, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Közeledünk 8 órához, következnek majd a hírek előtte Népzenei Nyomozóirodánk összeállítását hallhatják, Balogh Mariant és Bolya Mátyást, addig Bangó János és zenekara játsza a Legyen a Horvát Kertben Budán. A következő zenei óra Omega Slágerrel indul majd, a Fekete Pillangót hallhatják, tartsanak velem továbbra is.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A Budapest Sportcsarnok egy nagyszabású karácsonyi koncertnek adott otthont 1995. decemberében. A jeles eseményt a Magyar Televízió kamerái is rögzítették, a felvételekből készült Márton István által rendezett koncertfilmet pedig 1999-ben mutatták be. A sokszínű előadás meghívott előadói között szerepelt Sebestyén Márta és Ebő Ferenc is, akik Konzsuzsával közösen játszották el József Attila Rejtelmek című költeményét, Sebő slágerré vált zenéjével.
2: A népzenei nyomozóiroda 536. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: A hivatkozott felvételt az előző epizódban mutattuk be. Van azonban egy másik megzenésítés is, amely Koncz Zsuzsa 1975-ös Kertész leszek című albumán szerepel, szerzője pedig Bródy János. Érdekes, hogy az énekesnő mégsem ezt a változatot választotta koncertjére. Talán úgy gondolta, hogy Bródy változata nem vált slágerré két évtized alatt?
1: A Kertész leszek Koncz Zsuzsa hetedik magyar nyelvű nagylemeze, amelyen magyar költők verseire komponált dalok hallhatók. Az anyag közvetlenül azután született, hogy az énekesnői elbeszéd című korábbi lemezét politikai okokból betiltották. Bár az Illés együttessel készült hanghordozó megjelent az üzletekben, és 50 ezer példányban el is kelt, a hatalom végül felfüggesztette a terjesztését. A raktáron maradt darabokat bezúzatta, Bródy János ellen pedig rendőri eljárás indult. Az album így egyfajta menekülő út volt. Azt az üzenetet hordozta, hogy ha Bródy saját szövegei nem felelnek meg a rendszernek, akkor szólaljanak meg olyan klasszikusok, mint Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, József Attila, vagy éppen Vörös Sándor.

Ez a művészi irány, vagyis a korban egyre elismertebb vers megzenésítési trend nem csak az énekesnőnek hozott Liszt-díjat, hanem magának a műfajnak is komoly elismerést szerzett. Vörös Sándor így méltatta egy hozzáintézett levelében. Az az irányzat, amelyet a pop világában ön képvisel, korhatár nélkül élvezhető. Úgy hiszem, sokan köszönhetik önnek Vörös Sándor és József Attila szeretetüket. Ön az idők folyamán énekesből népművelővé vált.

0: Konzsuzsa énekelt. A népzenei nyomozó iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
1: Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Ez az ember tenkes kapitány.
4: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
5: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
6: Ne izgalni, tárul csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányodat.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. A 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia ellen. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy a hormuzi szoros lezárása mellett más az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló export útvonalakat is veszélyeztethet. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket foglaltak le. A razziát európai kikötőkben, raktárakban, reptereken, határátkelő helyeken szervezték meg. Hamis ruhák, kozmetikumok, illegális gyógyszerek mellett fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 kézi fegyvert találtak. A járművezetőjét őrizetbe vették. Idehaza lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A hírre reagálva Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. A hazai vasúti közlekedés elindulásának 180. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a Nyugati pályaudvaron. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a vasút fejlesztése az egész társadalom, a nemzetgazdaság, közlekedéspolitika kiemelt jelentőségű ügye. Mintegy 200 000 támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez a segélyszervezet. Az időjárásról. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggelt, erős napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, 2026. július 16-a csütörtök van, 8 percen múlt 8 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Nem sokára egészségpercek, benne pedig a Semmelweis Egyetem egyik legújabb kutatásáról, mivel lehet még hatékonyan csökkenteni a demencia kialakulásának esélyét. Erről néhány gondolat. Majd 8:30 után nem sokkal Sipos gazdát, a közmédia növényorvosát várom a stúdióba, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Kantinos Néangyalom Nádasdy László előadásában, vagy a Szeretnélek újra rózsák között látni, Tolnai András énekel majd. Reggeli világzenénk a Balkán fanatik Repülmadár című dala lesz, és természetesen játszom örökzöldeket, Járom az utam, Bodrogi Gyula énekli Horváth Jenő és Gédénes György szerzeményét, elsőként pedig jön már is egy csárdás Cselényi József előadásában, Állabál a nagykocsmában, Győri Lakatos Tóni és Misi zenekara kíséretével szól a nóta. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva 4:09.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: A Semmelweis Egyetem kutatói egy rangos nemzetközi folyóiratban jelentettek meg egy elemzést arról, hogy az úgynevezett bioaktív vegyületek hozzájárulhatnak az egészséges agyi öregedéshez, ergo a demencia kialakulásának kockázatát csökkentik. Ezek azok a polifenolok, amelyek a bogyós gyümölcsökben, a teában, a kakaóban, a kávéban, illetve az extra szűz olívaolajban is megtalálható természetes növényi vegyületek, több száz korábbi laboratóriumi állatkísérletes, illetve lakossági, illetve klinikai vizsgálat eredményeit összegezték, és az áttekintett kutatások szerint ezek a vegyületek antioxidáns és gyulladás csökkentő hatásaikon keresztül támogatják az idegsejtek működését, és mérsékelhetik az agy öregedésével összefüggő, amúgy káros folyamatokat. Különösen nagy figyelmet kapott a zöldségekben, gyümölcsökben, hüvelyesekben, illetve a teljes értékű gabonákban, illetve a halban és olívaolajban gazdag mediterrán étrend, valamint az erre épülő Mind diéta. Utóbbit kifejezetten az agy egészségének támogatására dolgozták ki, ebben zöldleveles zöldségek és bogyós gyümölcsök is vannak garmadával, eközben korlátozza a vöröshúsok, a vaj, a sajtok, az édességek, valamint talán nem meglepő a gyors ételek fogyasztását. Érdemes lehet ismerkedni vele, jó egészséget kívánok. Nincsen nekem semmi bajom, Bányai Márton énekel a folytatásban, Lakatos Miklós és zenekar a kísér.

0: Teşekkür ederim.
1: Teljesen elfogult vagyok a Balkán Fanatikkal kapcsolatban, ezt nézzék el nekem, de erős napot, jó reggelt kívánok. A Dankó Rádiót hallgatják nekem, úgy, ahogy van, bejön minden. A ritmus, a hangzás, a témaválasztás, de minden. A Repülj Madár című dalukat játszom most a folytatásban. Világzene tehát a Dankó Rádióban, este 9-től pedig még több, akkor

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Szervusz, kedves iposgazda, köszöntöm a közmédia növényorvosát a stúdióban.
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak. Nagyon örülök, hogy ismét sok-sok érdeklődő levél érkezett a Dankó Rádió e-mail címére. Nagyon sokan érdeklődnek, hogy ebben a nagy melegben mit tudunk tenni a növényekért, amikor a nap megégeti a kertet, illetve mit tehetünk a hőség okozta károk ellen. Sokan azt gondolják, hogy valamilyen betegség támadta meg a növényeket, pedig gyakran nem kórokozó vagy kártevő áll a háttérben, hanem egyszerűen a hőség okozta napégés. A természet ilyenkor figyelmeztet bennünket, hogy a növényeknek is vannak tűrés határai.
0: Erről fogunk majd akkor beszélgetni nem sokára. Elsőként egy andalgó, két gyöngye volt a falunak, énekli Gáspár Anni német Csicsó József zenekar a kíséretével. Két

0: 5 perc múlva 3:49.
1: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Az elmúlt években egyre gyakoribbak azok a nyári időszakok, amikor a hőmérő higanyszála tartósan 35-40 fok fölé emelkedik. Miközben a napsugárzás UV-index ennyire magasabb és nagyon erős a párolgás is, és néha délről szaharai meleg szél is érkezik. Ezek a körülmények nem csak az embereket viselik meg, hanem a növényeket is. Komoly stressz alá helyezik. A növények ilyenkor valóságos túlélési üzemmódba kapcsolnak, próbálnak védekezni, bezárják a gázcserenyílásokat, hogy csökkentsék a vízveszteséget. Emiatt a fotoszintézis is lelassul, le is állhat, a növény kevesebb energiát termel, visszaesik a fejlődése, és megjelennek a hőstressz tünetei. Mire figyeljünk egy hőstressz kialakulásánál? Milyen tünetei vannak? Én is nagyon sok képet kapok, amit nagyon szépen köszönök, hogy beszéljük át, elemezzük ki ezeket a látottakat. Tudni kell, hogy a napégésnek a legjellegzetesebb tünete, hogy a levelek kifehérennek, bronzosodnak. Barna elszáradó foltok jelennek meg rajtuk, a levélszél megperzselődik. A termések például a paprika, paradicsom, alma napos oldalukon ilyen fehér vagy barna foltok alakulnak ki, lankadnak a növények, még akkor is, ha a talaj nedves. Fontos tudni, hogy ezek a sérülések már nem gyógyulnak meg. Célunk az, hogy a növényt segítsük, hogy egészséges lombozatot tudjon nevelni. Mire figyeljünk, és mit ne tegyünk? Soha ne délbe öntözzük a növényeket. A felforrósodott levelekre jutó hidegvíz hősokot okozhat, ráadásul a vízcseppek egyes esetekben fokozhatják a felületi feszültséget. Nem etszük vissza hirtelen az összes sérült levelet, amíg marad bennük zöld felület, addig még részt vesznek a fotoszintézisben, és árnyékolják a fiatal hajtásokat. Mit tudunk tenni, hogyan regenerálódjanak a növények, miben tudjuk mi őket segíteni? Első legfontosabb a megfelelő vízellátás, általában naponta kevesebbszer adjunk, de inkább többet, így a víz mélyebbre jut és a gyökerek lefele tudnak fejlődni. Takarjuk a talajt, erről már sokat beszéltünk, mulcsa 5-10 cm vastagságban. Ez 5-8 fokkal csökkenti a talaj felső rétegének a hőmérsékletét, miközben jelentősen mérsékli a párolgást. Harmadik lehetőség pedig az idéglenes árnyékolás. Ez egy 30-40%-os árnyékoló háló felhelyezése a forró időszakban a növények fölé. Tápanyaggal is próbáljuk segíteni a növényeinket. Ki szeretném emelni a káliumnak a fontosságát, mely javítja a vízgazdálkodást, segíti a sejtfalakat, növeli a szárazságtűrést, és nagyon hasznosak a kálcium tartalmú lomtrágyák is. A magnézium is nagyon fontos, amely segíti az egyéb mikroelemek, például a cink és a mangánnak a felvételét és beépülését. Egyre többször látjuk, halljuk az interneten a biostimulátoroknak a jelenlétét, napjainkban nagy szerepet kapnak. Ide tartoznak például az aminósav biostimulátorok, amelyek kifejezetten a stressz helyzet után támogatja a regenerációt, a természetes alga kivonat, amely elősegíti a gyökér és hajtásképződés folyamatát, a növényi stresszoldó készítmények, amelyek fokozzák a növény élettani folyamatait, a különféle huminsav, hulvosav készítményeket szeretném ide kiemelni, és bizony nagyon nagy szerepe van a növényi kivonatoknak, amelyek természetes anyagként erősítik a növénynek a szövetállományát. Ha a növény súlyos stressz hatás alatt áll, ne permetezzük egyszerre növényvédőszerrel és többféle lomtrágyákkal. Először segítsük a növénynek a regenerálódását, és csak néhány nap múlva végezzük el a szükséges növényvédelmi kezeléseket. Eredményes és szép kertészkedést kívánok!
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves Sipos gazda, jövő kedden várunk majd ismét sok szeretettel. Lehár Paganini című operettjéből játszom részletet a folytatásban. Könnyű pille mindanő, Lehocki Éva és Palcsó Sándor énekel ezen az 1981-es felvételen a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Sebestyén András vezényli.

Nem sokára 9 óra, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A hírek előtt a Bánát zenekar játszik Deszt környéki bánáti táncokat. A következő zenei óra első felvétele pedig Csárdás, Rengő, Ringó, Nád, Pécsi Kis Ágnes énekel, Szalai Antal és zenekar a kíséretével. Ezzel várom Önöket majd.

0: Műsorajánló.
1: Világzenei koncert pénteken este.
2: Tűvelem, te a birkács, a szamarak, dicsőrég, téged a tanuljalak meg, amely a pokafenekére.
1: A harmonikás, aki egyszer

0: veled semmi bajom.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
0: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Kijevben halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak. Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal támadták az ukrán fővárost. A támadásban ketten meghaltak, többen megsebesültek. Több raktárépület megrongálódott. Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csak nem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és ajárműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelent. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén is. 2 napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Több mint 4500 doboz csempészett cigarettát találtak egy román furgonban a pénzügyőrök az M1-es autópályán. A Romániából Olaszországba tartó járműben a raktérpadló lemeze alá rejtették a több mint 10 millió forint értékű bolgár zárjegyes cigarettát. A 36 éves sofőr azt állította, hogy a dohányárú nem az övé, a furgont Romániában vette át és nem tudott arról, hogy cigarettát rejtettek a padló alá. A csempészárut lefoglalták, az elkövető akár 20 millió forint bírságra is számíthat. A Dunántúlon esik az eső, másutt többnyire felhős az ég. Napközben fokozatosan csökken majd a felhőzet, és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30 és 35, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra 4 perc.
5: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Kellős napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Csütörtök van, 2026. július 16-a, 6 percen múlt 9 óra, mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban. A jó hangulat garantált, olyan muzsikák szólnak, mint a Kitárom a kiskapumat Szeredi Krisztina előadásában, a Horgosi Csárda Újvári Marika énekel, az Örökzöldek között a zseniális Márkus László egyik felvételét is hallhatják, ez lesz a How Do You Do, de énekel Delhusa John, Somló Tamás egyik felvételét is forgatom, mint ahogy Dankó klubos Örökzöld átiratokat is, cigányzenekari kísérettel szám szerint hármat. Az óra vége felé elsőként Dénes Viktor énekel doktor úr, a maga szíve sose fáj, közreműködik az Operetszínház zenekara és musical együttesek. Kérem, tartsanak velem továbbra is. Derűs napot!

0: Az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon lezárták az Annahegyi pihenőhelyet egy műszaki hibás kamion miatt. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az M5-ösen pedig Ócsa térségében a növényzetet gondozzák. A Röszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös kilométer között van mozgóterelés, itt csak egy sáv járható, ez okozza azt az 5-6 kilométeres torlódást, ami arrafelé kialakult. Sok türelmet kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Szalai Zsoltot remélem fel tudom köszönteni születésnapján.
1: Halló,
0: jó reggelt kívánok! Ha Szalai Zsolttal beszélek, akkor nagyon örülök, én Hajdú Tibor vagyok, a Dankó Rádiótól keresem Önt. Szerettem volna felköszönteni a születésnapján.
1: Most kicsi zavarba is vagyok.
0: Semmi baj, én is zavarba lennék, köpinyelni nem tudnék. Kovács Éva egy régi kollégája kért meg, hogy hívjam Önt föl és köszöntsem föl a születésnapján, mert annyira szeretés, hogy élete legjobb 5 évét, ami a munkahelyeket illeti, az Ön alkalmazásában töltötte, és ezért roppant hálás. Emlékszik, gondolom, Évára?
1: Ez így van, az Utca Éva Színházban dolgoztunk együtt valóban. Fantasztikus személyiség az Évi. Nagyon szeretem, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot.
0: Képzelj el, minden Dankóklubban, minden koncertünkön ott van, folyamatosan kapcsolatban van velünk, mi is imádjuk őt természetesen. Minden egyes pillanatát élvezzük, amikor vele beszélhetünk. És nálunk van egy ilyen születésnapos köszöntési hagyomány, hogy lehet kérni köszöntőket, mi pedig ezt teljesítjük. Úgyhogy ha nem haragszik, akkor én ezt most teljesítettem, jó?
1: Nagyon köszönöm, tényleg meg vagyok hatva.
0: Minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Önnek is viszlát.

Hankó Rádióban vannak dedikált népzenei, illetve operett műsorok is egyebek mellett, és természetesen olyan műsor is, melyben csak és kizárólag örökzöldeket hallhatnak az elmúlt évtizedek, majd egy évszázad legnagyobb magyar slágerei. Derűs napot kívánok, a Hankó Rádiót hallgatják. Tisztől délig játssza a Tölgyi Kriszta a legnagyobb kedvenceket, csak néhányat említek majd a mai adásból. Ihász Gábor, Sárosi Katalin, V-motorok, Illés, a legnagyobbak és a legkedvesebb slágerek. A folytatásban is most például Máté Péter óriási slágerét játszom. Ez a Zene nélkül mit érek én?

Bor Péter számtalan Dankó klub vendége volt, de erős napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. Nem sokára egy kis összeállítást hallhatnak egy 2018-as zalaegerszegi koncertről. Utána Egri József énekli el a Fogj egy sétapálcát című Fénye Szabó szerzeményt. Most pedig jöjjön a 2021. szeptember 20-ai Devecseri Dankó klub fináliából egy izgalmas részlet Budai Beatrix, Hajnal Nikolett, Páncél Klaudia mellett az urak, Jenei Gábor és Tarnai Kis László énekel Dani Lőrincé zenekara kíséretével.

Almás Fizitő volt ma reggel a naptelepülés. Eddel is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és itt még Krisztus után az első században Azaum erődje vigyázta a római birodalom határait. Az Azaum római tábor és élménypark pedig ennek a letűnt ókori történelmi időszaknak új életre keltett darabkája, ezt mutatja be a folytatásban Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Vecsei H. Miklós színművész, addig a jamaikai trombitást Zsoldos Imre fújja. 10 órakor indul Aranylemezek című műsorunk Töldi Krisztával, Budai Beatrix pedig ezután várja önöket, ma is jó ebédhez szól a nóta, 2 órától kívánságműsor, Szívküldi Szívnek szívesen, Gál Zoltán teljesíti a kéréseket, Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig köszönöm ma reggeli figyelmüket, holnap találkozunk ismét, addig is deris napot, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: Vármegyéről vármegyére. Komárom Esztergom.
1: Időutazás az ókorba. Azaum római tábor. Almásfűzítő ma Komárom Esztergom megyében van, ám területe valaha a római birodalomhoz tartozott. Akkor a Krisztus utáni első-második században a Duna vonalán védték a légiók a határt. Laktanyájuk egykori helyén a ma érkezőt egy újra felépített római katonai tábor és barbár falu fogadja. Az eredeti Azaum Trajanus császár korából való, amit a csapattestek nevével bélyegzett téglák igazolnak. Ezek az erők lovas és íjász egységek voltak, ami azt bizonyítja, hogy a pannóniai határt a legmagasabb védelmi szinten kellett biztosítani. A mai tábor őrtornyával, kézműves műhelyeivel, a barbár faluval és hagyományőrző programjaival megidézi az egykori Azaumban élő légió katonáinak, polgárainak és környezetüknek mindennapjait. Kiállító terében 2000 éves leleteket lehet megnézni, melyek közül kiemelkedik a díszsisak arclemeze, császárszobor töredéke és a Cerberust ábrázoló emailus fibula. Interaktív élménytárában a legmodernebb virtuális eszközök repítik vissza a látogatókat a késő ókorba. A játszótér és a sövénylabirintus a gyerekeket szórakoztatja. A közel 3,5 hektáros területen tavasztól őszig római ünnepségeken és gladiátorjátékokon lehet részt venni. Aki eljut Azaum római táborba, az 5 selfie pont valamelyikén örök emléket készíthet magáról a régmúlt idők kulisszái között.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenésztársai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
4: A nepáli buddhizmus világa.
5: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
4: Egy európai gyakorló szemével.
5: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
4: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó rádióban.
9: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. A főváros mellett a második legnagyobb ukrán várost is találat érte az éjjel. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek az orosz légi csapásokban. Több raktárépület megrongálódott. Harkivban tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Az oroszok csaknem 150 drónt, 13 rakétát és 5 siklóbombát indítottak útnak ukrajnai célpontok felé. Többségüket az ukrán légvédelem megsemmisítette. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkás párt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. több száz menekült veszthette életét Myanmar partjainál, tájékoztatott az ENSZ. A szervezet beszámolója szerint a vízi járművek a biztonságos hajózási időszak után keltek útra. Az első hajóval röviddel az indulás után szakadt meg a kapcsolat, a második pedig a feltételezések szerint július 8-án süllyedhetett el. Bár a hatóságok egyelőre nem erősítették meg a hírt, de vélhetően a két hajó fedélzetén tartózkodó mindaz 530 utas életét vesztette. Itthon májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 764 ezer, a nettó átlagkereset csaknem 536 ezer forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek mellett a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6-ig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cégvezetése ezt nem fogadta el. Meteo cunami alakult ki késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Huar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfenek lett, jelentette egy horvát regionális napilap. Hasonló hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig. Pulában és Zadarban alacsonyabban fekvő partszakaszokon szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Itthon a Dunántúlon esik az eső, másutt többnyire felhős az ég. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap, de többfelé kialakulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 10:04.
10: Ezek. Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai válogatásunk első részében mások mellett a Non-Stop együttes Kovács Kati, a 100 Volt Celsius, Soltész Rezső, Csepregi Éva, a Gemini és Sárosi Katalin örökzöld felvétele is szólnak. És soproni lengőtekések, figyelem, mert az egyik dalt önöknek fogjuk küldeni. A Metronom 77 dalverseny második helyezettjével, a Fényes Kövekkel kezdünk a Color együttes előadásában. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Egy francia világsláger feldolgozása, a Mami Blue következik az aranylemezekben Tardos Péter szövegével Kovács Kati előadásában. Őt a néhai Bács Ferenc színművész és a Stúdió 11 felvétele követi, amelyen Szentirmai Ákos és Bradányi Iván Színek című dalát énekelte el. Utána pedig Drosztmér István vidám country slágere, a Nincs jobb lány, mint a Giorgio hangzik el a 100 fok Celsius előadásában.

A 80-as évek francia tini filmje a Házi buli óriási sikere után elkészült a második rész, a Házi buli folytatódik. Mire a szinkronizált változata 1984-ben eljutott a magyar mozikba, addigra az alkotók már bezsebeltek 3 jelölést a legrangosabb francia filmes elismerésre, a César díjra, és Sophie Marceau el is nyerte a legígéretesebb fiatal színésznőnek járó kitüntetést. A másik 2 jelölést, a Déd nagymamáját, Pupettet játszó Denis Gray, valamint a zeneszerző Vladimir Kosma kapta, de végül nem ők nyertek a kategóriájukban. A Házi buli 2-ben a főszereplő kamaszlány Vik már 15 éves és újra szerelmes lesz, ezúttal egy Filip nevű fiatalemberbe, akit Pierre Cosso alakított. Nem meglepő módon ennek a filmnek az egyik dala is világsláger lett, mégpedig a Your Eyes, amihez Brodány Iván írta a magyar szöveget, és az aranylemezekben Soltész Rezső előadásában hallhatják, Ne szólj címmel.

Mindig nagy öröm, amikor hagyományos levelet, e-mailt vagy Facebook üzenetet kapok az aranylemezek hallgatóitól, és most szeretnék megosztani önökkel egyet, ami a múlt héten érkezett a szerkesztőségünkbe, Szabóné Katitól Sopronból, és így szól. Csütörtökönként 10 és 11 óra között lengőteke bajnokságot tartok a soproni Balfiúti idős otthon kedves lakóinak. A hangfalat minden esetben kiviszem, és a Dankó Rádió közvetítése mellett zajlik a játék. Az elmúlt héten is kiváló slágerekkel fokoztátok a hangulatot, és kísértétek a viadalt. Szeretem, amit csináltok, köszönet érte. A Dankó Rádió minden kedves munkatársának kívánok kellemes nyarat, jó egészséget és minden jót. Kedves Kati, nagyon köszönjük, és mi is hasonlójukat kívánunk. És mivel ma éppen csütörtök van, 10 és 11 óra között járunk, nagy eséllyel éppen most zajlik az aktuális lengőteke viadal, úgyhogy a következő dal Csepregi Éva, társasjáték című dinamikus felvételét sok szeretettel küldjük Sopronba a lengőtekéseknek, és jó játékot kívánunk!

0: sosem lehet.
1: Hejlé Gábor Csavargó ének című szerzeményével folytatjuk az aranylemezeket a Gemini együttes előadásában, majd Ihász Gábor énekli a Válaszolj nekem című örökzöldé vált slágert.

Táncdalfesztivál 1967 döntője után a gratulációkból bőven kijutott Komlódi József pécsi zeneszerzőnek és Töllösi Péter szövegírónak, írta 1967. augusztus 22-i számában a Dunántúli Napló. És a cikk így folytatódott, idézem. Sárosi Katalin utolérhetetlen bájjal adta elő Lassan bandukolva című szerzeményüket. A döntőbe került 15 táncdal 1363 pályázatot utasított maga mögé. Komlódi József a döntő egyetlen vidéki résztvevője. Az ismeretlenség homályából tört fel a neves fővárosi táncdal szerzők közé. Komlódi József klarinét tanári diplomával rendelkezik, és zeneszerzést is tanult. 4 éve az Üdülő Szálló bárjának zongoristája. Töllösi Péter a pécsi televíziónál technikus. 4 éve dolgoznak együtt Komlódival, ez volt az első kiugró sikerük. A döntő végén a két boldog szerző szerényen csak annyit mondott, hogy nagyon boldogok és hálásan köszönik a pécsi közönség támogatását. A Pécsi Posta hétfőn egy sereg szavazatot továbbított a televízió címére. Ezek közül a legérdekesebb az a kartonlap volt, amelyiken 143 bélyeg és 143 aláírás volt. Mindannyian a Lassan bandukolva című táncdalra szavaztak. Eddig tartott a korabeli újságcikk, most pedig meg is hallgatjuk ezt a szép örökzöldet Sárosi Katalin előadásában az Aranylemezekben.

Az aranylemezek első részét egy jól ismert melódiával, a Johnny Guitar című szerzeménnyel zárjuk az Illés együttes feldolgozásában. 11 óra után pedig Szécsi Pállal folytatjuk a mai örökzöld zenei összeállításunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szót ejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország megannyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagította vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi munícióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Poyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. A főváros mellett a második legnagyobb ukrán várost is találat érte az éjjel. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek az orosz légicsapásokban. Több raktárépület megrongálódott. Harkivban tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Az oroszok csaknem 150 drónt, 13 rakétát és 5 siklóbombát indítottak útnak ukrajnai célpontok felé. Többségüket az ukrán légvédelem megsemmisítette. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és a határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csak nem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket foglaltak le. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett, az elmúlt években 2-szer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutak felújítására. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az egész ország fő- és mellékútjainak felújítására. Májusban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 764 ezer, a nettó átlagkereset csaknem 536 ezer forint volt. A bruttó bérek 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek mellett a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati 2-2 órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetök közölte, hogy először ma reggel 6-ig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket a zalaszabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt a szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokartot és interaktív játékokat próbálhatnak ki a gyerekek. A Dunántúlon jelenleg esik az eső, másutt többnyire felhős az ég. Délután sok felé kisüt a nap, de többfelé lehetnek továbbra is futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható, és péntekig még fokozódik a kánikula.
0: Aranylemezek.
3: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Délig mások mellett Psota Irén, Zárai Márta, Katona Klári, a Fonográf, Zalatnai Sarolta és a Napóleon Bulvár felvételei is szólnak. És válogatunk 1961 nagy sikereiből is. Havasi Viktor és ifjabb Kalmár Tibor csodálatos szerzeménye a Szereted-e még bújtja az összeállításunk második részét Szécsi Pál és a Stúdió 11 előadásában.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Két korszak, két zenei stílus kiemelkedő női előadóinak felvételeivel folytatjuk az aranylemezeket. Zárai Márta előadásában egy olasz világsláger magyar változata, a Bolyongok a város peremén hangzik el, Németh P. István szövegével. Majd Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét, a Titkos szobák szerelmét énekli Katona Klári.

Az aranylemezek következő felvétele 53 évvel ezelőtt, 1973-ban született, de a mondani valója nem csak ma, hanem mindig érvényes. Ne vágj ki minden fát! Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét a Fonográf adja elő.

Táncdalkorszaknak van néhány olyan dala, amelyek szó szerint kortalanná váltak, hiszen a 60-as évek óta már több nemzedék nőtt fel, és ha ma elmegyünk egy karaoke bárba, akkor azt látjuk, halljuk, hogy a mostani fiatalok is gyakran éneklik ezeken a bulikon Sökkottó és Esnagy István Nem vagyok én apáca című szerzeményét, amit 1969-ben Zalatnai Saroltavit sikerre a Metro együttes kíséretével. Az előadók nagyjából annyi idősek lehettek akkor, mint azok a fiatalok, akik manapság is kívülről fújják ezt az örökzöld ívást.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1961-be utazunk, és belehallgatunk három akkori nagy sikerbe. Kovács Erzsi énekelte S. Nagy István magyar szövegével a világslágert, amit mi úgy ismerünk, hogy jó az álmodozás. Hollós Ilona adta elő Döfris Károly és Török Rezső Virágos kert az én szívem című szerzeményét. Németh Lehel pedig bársonyos hangjával tette slágerré Deák Tamás és Hajnal István Egyedül a tóparton című dalát 1961-ben.

A Dankó Rádió következő tematikus hétvégéje igen izgalmas és változatos lesz, hiszen az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékokat köszöntjük. Felidézzük a történetét, és olyan művekből hallhatnak majd zeneszámokat, amelyeket valamikor játszottak a Dóm téren. A szegedi szabadtéri játékok történetét 1931-től számítják, és már az indulása után 4 évvel óriási szenzációt könyvelhettek el a szervezők, ugyanis a világhírű zeneszerző Pietro Mascagni Parasztbecsület című operáját vitték színre, amit maga az idős maestro vezényelt, és a Milánói Scala sztárjai énekelték a szerepeket. Mascagni a korabeli sajtóbeszámolók szerint nagyon jól érezte magát Szegeden, volt sétakocsikázni a városban, és megkoszorúzta Dankó Pista szobrát is. A Dóm térről pedig a legnagyobb elismeréssel beszélt a sajtó képviselőinek rendezett fogadáson. Idézem. Meggyőződésem, hogy semmivel sem kisebb a szegedi Dómtér jelentősége, mint a velencei Szent Márk téré. A Dómtér akusztikája és helyzete olyan pompás, hogy Szeged egész jövőjét innen fogja nyerni. Minden évben meg kell rendezni a szabadtéri játékokat, és minden évben tökéletesebbet és nagyszerűbbet kell nyújtani, mondta Mascagni mester 1935-ben. Az elmúlt 95 évben operát, népzenét, néptáncot, klasszikus zenét, operettet, rockoperát és musicalt is láthatott-hallhatott a közönség a csillagos nyáresti ég alatt. A Hegedűs a háztetőn című musicalt is bemutatták már a szegedi szabadtéri játékokon. Az aranylemezekben most ebből hallgatunk meg egy-kettőst, de nem a szegedi produkcióból, hanem Cserháti Zsuzsa, Hofi Géza, a Stúdió 11 és a Magyar Állami Operaház fúvósai előadásában.

Kedves hallgatóink, ma eddig tartott az aranylemezek, remélem, hogy jól érezték magukat és velünk tartanak holnap délelőtt is. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Tölgyi Krisztina vagyok és szívből ajánlom a Jó ebédhez szól a nótát, amelyben ma is a legjobb nóta válogatással várja önöket Budai Beatrix. Utána pedig 2-től 5-ig Gál Zoltán műsorvezető és Nemesliki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket és továbbítja az üzeneteket, jó kívánságokat a címzetteknek. A mi holnapi találkozásunkig pedig további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Világzenei koncert pénteken este. A harmonikás, aki egyszerűen csak muzsika.

0: lett semmi bajom.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
0: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Berente Marian. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a 31 ezer kilométeres fő- és mellékút hálózat kétharmada van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett, az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutak felújítására. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az egész ország fő- és mellékútjainak felújítására. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, mind a kőolaj, mind az abból készült termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az Európai Unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot termékcserékkel a következő hetekben feltöltik. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket a Zalaszabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt a szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel, valamint értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokartot és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Mintegy 200 000 támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. Holnaptól vasárnapig minden a halak körül forog Mohácson. A Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy 1500 hagyományőrző közreműködésével. A Dunántúlon esik az eső, másút többnyire felhős az ég. Délután fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap, de még előfordulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható.
4: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Csak egy módja van annak, hogy egy gondolkozó ember megelégedett lehessen. El kell felejtenie azt a szót, miért? Hol Stefánia hírónő gondolataival, szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. július 16-án csütörtökön is, jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velünk egészen két óráig, remek nótákkal érkeztem ma is. A szegedi sétatéren végig megyek vasárnap, na nem én, hanem Bokor János, persze csak dalban. Jónás Géza és a zenekara kíséri a Dankó Rádió életműdíjával is kitüntetett előadó művészt, a zenekart Balázs József primás vezeti, majd 60-i kis Gyöngyi is dalra fakad, aki szintén Dankó Rádió díjas, előadásában a Kukorica Csalán című klasszikus magyar nótát halljuk. Nótára fel, kedves hallgatóink!

Kedves hallgatóink, most Bányai Mártont halljuk, amint a Tisztelendő Uramatyám című nótát nyújtja át hallgatóinknak, majd a Sárika Kis Szentem című melódiát Takács Béla adja elő. Aztán Miskolci Balogh Zoltán zenekarának oldalán Kalina Enikő énekel, a Nem búsolok többé, mert búsulni kár című csárdást halljuk ekkor Nádasdi Géza tollából, majd Petőfi Sándor megzenésített versével Straub Dezső ajándékoz meg minket, a Jászai Mari díjas művészt Lakatos Miklós a zenekara kíséri.

Urbán Katalin és Bojtor Imre néhai művész házas pár nem csak magyar nótákat, hanem néptalokat is énekelt. Most hallgassunk meg egy remek összeállítást, Magyar Imre és zenekara muzsikál, tradicionális népdalok csendülnek fel itt a Dankó Rádióban.

Robi Lakatos világhírű hegedű virtuóz, a Dankó Rádió cigányzenei díjával is kitüntetett előadó művész, most saját nemzetközi hírű zenekarával játsza a Tüzes táncot. Fogadják sok szeretettel, egy koncertfelvételt hallunk.

Dániel Gábor, Kovács Marika, Kincses Veronika és Boros Jolán nóta felvételeiből szemezgetünk a következő percekben. Dóci József szerzeményével indítjuk a sort, melynek címe Darumadár útnak indul, aztán a három kislány ül a padon, a Csukapotyka kecsege és a 33 rózsafámon című csárdást halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában.

していた

Lajos, Sárközi Bélával és a zenekarával nótázik a folytatásban. Egy 2003-as rádió felvételen a Hajlik a jegenye című nóta csendül fel Váradi Aladár és Kovács Jenő tollából. Ezt Szerdahelyi János és Horváth József nagy slágere, a Bicikli csárdás követi, ekkor már Máté Ottiliát halljuk. Majd Pécsi Kis Ágnes a Cinege madárról énekel, míg Győri Szabó József az Üssekő Én nem törődöm a világgal című csárdással zárja a soron következő dalcsokrot.

0: loco dal montano. Dirigeli min della ghigna, mule sotto mule ghigna, dirigeli e mare se ne va al costo.
1: Lakatos Miklós és a zenekara húzza a talpalávalót a következő percekben, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk. Pár perc múlva várom önöket sok szeretettel is.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szót ejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország megannyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagította vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi munícióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Polka táncos, polka táncos, polka.
3: Egy kivételes pálya.
4: Ez a sín, az a sín, avagy ez az a sín.
5: Az ördög új belém, az ördög új.
3: Egyedi életmű.
6: Egy csók volt, mire vár.
3: Szubrett, táncos, primadonna. A közönség elbűvölő kedvence. Nekem élet a színház. Lehoczky Zsuzsa ünnepi gálaest. Szombaton 22 óra 55 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt hét MVTZ Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre. Elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A javaslat része az is, hogy létrehozzák a közlekedésszervező és a gördülő állománykezelőt. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a jegyárakat, összehangolja a szolgáltatásokat, utóbbi pedig beszerzi a járműveket. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a 31 ezer kilométeres fő- és mellékút hálózat kétharmada van rossz állapotban. Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutak felújítására. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta. Kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez három napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Az Orbán János Dénes költő, prózaíró jogdíjvásárlásaival kapcsolatos belső vizsgálatok mellett büntető feljelentést is tett az illetékes minisztérium. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indítottak rendőrségi eljárást. Előzőleg már leállították egy az előző kormány idején megítélt 1,3 milliárd forint támogatás kifizetését annál a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit KFT-nél, amely saját szakmai vezetőjének, Orbán János Dénesnek a műveit vásárolta meg 400 millió forintért. Ismét kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány a jövő hétre. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászné állomás között. Az időjárásról. Egyre többfelé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
8: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. Kapi Gábor, majd Lerner Ferenc énekel, a szél viszi messze a fellegeket és a fodrozik a tiszavize című magyar nótákkal nyitjuk meg adásunk második részét. További kellemes időtöltést kívánok!

0: nyárban divatarban csak kimarad hozzád.
1: Édesanyám, lelkem, bekopogok nálad. Pétót Erzsi varázslatos dallamaira Herodek Sándorné írt remek szöveget. Ez az én egyik személyes kedvenc nótám, bár még sosem énekeltem. Na de ami késik, nem múlik, viszont most Újvári Marika előadásában meg is hallgathatjuk együtt. Aztán Hajnal Nikolett, Bangó Marika és Karcagi Nagy Zoltán felvételeivel folytatjuk a sort, valamint a harangszót hozott a Nyáresti Szél, a Cudar ez a világ és a Hat nap óta szól a nóta című magyar népies műdalokkal.

0: voltam, az Irci Vargát üsse jobban rája, míg a vonna muzsikálja.
1: Bube Gáspár Ernő és Cigány zenekara játszik a folytatásban, Asztali muzsikát hallunk.

Farkas Rozikan a Megkértem egy piros rózsaágat című László Imre szerzeményt is repertoárján tartja, sőt, mi több, el is énekelte nálunk egy korábbi Dankó klubunkon, még 2023-ban a Hűség városában, Sopronban. Kísér Berki Péter és Cigány zenekara.

Béres Ferenc magyar nóta és népdal énekest Lizdíjjal is kitüntették. Most ifjabb Sánta Ferenc a néhai Kossuth nagydíjas prímás és zenekarának kíséretében a Nékem olyan asszony kell és az Ezt a kerekerdőt járom én című magyar nótát adja elő. Aztán a miért hittem a szavának, a Pruszlikomon piros rózsa és az Ég a kunyhó ropoganád című dalokkal folytatjuk a sort. Béres Ferenc után Karácsony Irén, Kosári Judit és Dóka Zsuzsa énekel.

És most, kedves hallgatóink, Johann Strauss Pizzicato polkáját a Rajkó zenekar adja elő. Élőkön a 100 tagú cigányzenekar elnökével, Danyi Lőrinc prímással.

0: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta, énekli a folytatásban Rigó Mónika, majd Szigeti Fercsi egy remek csárdás összeállítást nyújt át hallgatóinknak, melyben többek között elhangzik a Megy a kocsi, porzik az út utána című dal is. Kísér Duka Péter zenekara.
1: Jaj, de...

Farkas Zsolt, az Én is hittem egyszer orgonákat nyíló május éjszakában című gyönyörű nótát nyújtja át most a Dankó család tagjainak, ifjabb Magyar Imre és Kodai László szerzeményét a 100 tagú cigány zenekar szólistái kísérik, majd Kolostyák Gyula előadásában felcsendül a Ne mondja senkinek című magyar nóta, és végezetül Várnai Adrián a 6 nap óta szól a nóta című csárdással zárja a sort. Hallgassuk meg együtt!

Itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink, ennyi fért csütörtöki Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Lakatos Sándor és Cigány zenekara játszik. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, de remélem, hogy a folytatásban is velünk maradnak, hiszen 2-től 5-ig már Gál Zoltán ül itt a stúdióban, alig várja, hogy teljesítse az önök kéréseit, kívánságait, legyen az operettsláger, magyar nóta vagy örökzöld melódia, szívküldi szívnek szívesen, ma is 2-től 5-ig itt a Magyar Zene Rádiójában, aztán tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel, a Dankó Rádió hallgatóival. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra!

0: harmonikás, aki egyszerűen csak muzsikálja Petőfi verseit.
1: De meddig tartott ez a bajom? Még megcsukult az angyalom? Az miért megcsukult angyalom? Mindjárt nem lett semmi bajom.
0: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
1: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek?
0: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Illés Anna. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, mind a kőolaj, mind az abból készült termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az Európai Unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot termékcserékkel a következő hetekben feltöltik. Hozzátették, a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Májusban az átlag keresett 764 ezer, a nettó csak nem 536 ezer forint volt. A bruttó átlagbér 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal volt több az egy évvel korábbinál, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlag keresett emelkedése a többi között a családi adókedvezménynek és az anyákat érintő kedvezmény bővülésének köszönhető. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt, Szerhij Korecki eddig az állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt elmondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Szerhij Korecki az Ukrajna elleni orosz katonai támadás kezdete 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, a kijevi kormány átalakítása önmagában nem változtat a helyzeten, amíg Ukrajna nem hoz a békés rendezést szolgáló lényegi döntéseket. Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, de nem jelentenének tartós egyességet. Lezárták Szlovénia egyik legnépszerűbb strandját, mert csaknem 50 liter üzemanyag folyt ki egy hajóból a portorozsi kikötőben. A parton figyelmeztetésül vörös zászlót vontak fel, a szennyezés terjedésének megfékezésére pedig úszógátakat és felszívó eszközöket helyeztek ki. A strand újranyitásáról a víz megtisztítása és az ellenőrzések után döntenek. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A Hungaromet előrejelzése szerint szeles idő, erős hullámzás várható, ezért a szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
3: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán. Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat csütörtök délutáni kívánságműsorunkban, és bízom benne, hogy együtt töltjük a következő három órát. A szerkesztő ma is nemes neki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. A Waltereket köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik július 16-án születtek. Telefonszámunk 061-759-6071, hívjanak minket bátran. Mezőkövesdről Pap Gáborné írt egy e-mailt, amelyben elárulja, hogy unokái a nyáron hosszabb időt töltenek nála, és észrevették, hogy mindig műsorunkat hallgatja, amit nagyon köszönök, és azt kérték, hogy nekik is küldjön zenét. Ez történik most. Szóval Csabinak és Zsombornak szeretettel küldi mama a Bojtorján együttes dalát, négyszögletű kerekerdő.

Hortobágyon bátyjának, Posta Istvánnak 90. születésnapja alkalmából minden jót kíván öccse László és családja, lányai Rozika és Erika családjukkal, szomszédja Kozma János és felesége. Busai Antalt Jónás Mátyás zenekara kíséri, nem születtél te sem, mint én, márványköves cifra palotába.

0: Mozai Páné Ceglédről kérte a következő nótát, Csuti Csaba adja elő, Réten, Réten.
1: Réten, Réten, szelj az állás égés, Réten, elvesztettem a zsebben.

0: med sig fina serätter. Och som en den inskissere i ett galopp och älg i kinen med sig fina serätter.
1: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
2: Jó napot! Az egész családunk nagyon szereti a Dankó Rádiót, és a Cső-Cső-Cső Kukoricacső című zeneszámot szeretnénk kérni. Köszönjük!
1: Köszönöm a hívást, és örömmel játsszuk a dalt. Palló Imre énekel, kísér Bura Sándor zenekara.

Gáspár Lászlóra halálának második évfordulója alkalmából emlékezik szerető felesége Annuska, családja és unokái, sógornője Erzsike. Huszár József énekel, kíséri Jónás Mátyás zenekara, Kék ne felejts!

következő nótát nagymamájának, Lőrinc Mihálynénak, Egerbe Küldi Ildikó, Nagyibolyát ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara kíséri, az a szép.

következő dalt Cvank Gábor atyának Gyoma Endrődre, a búcsúzás és a szeretet jeléül küldi Rózsika, Lajos bácsi és az Ungvölgyi család. Pere Jánost Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Fohász.

0: Folytathassunk mindig tisztességben.
1: Győriné Etelka szeretné meghallgatni férjével együtt a következő nótát Berettyújfaluban. Bodor Blanka énekel, Zöldre van a rácsos kapu festve.

Bankó Rádió kívánság műsorát hallják 14:30-ban. Monori Péterné Zsámbékról kérte a következő nótát, Miklós Józsefet Olá Kálmán zenekara kíséri, megszökött a feleségem.

0: Jobb korból lesten rájuk éppen, mikor térte ki anya jódra. Szegény komán csodamódra bélhetett rógba.
1: Győrben szeretett feleségére emlékezik a dallal Hodoli János. Kovács Erzsé énekel, most tanulok nálad nélkül élni.
2: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni.

Pécsen Horváth Jánosné Marikának 86. születésnapja alkalmából kíván erőt, egészséget, szíve minden szeretetével, nővére Terike. Gál Gabriellát Vörös Kálmán zenekara kíséri, azt mondják, hogy szerencsém van.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Pirike néni Kecskemétről kérte egyik kedves dalát, Lovas Lajos énekel. Dombon van egy ház.

telefonon. Gulyás Lajosné és férje Nádudvaron szeretnék meghallgatni a következő nótát. Bárány Pál Lászlót Lakatos Sándor zenekara kíséri. Csicsak rózsám hallod.

0: csodás csárdást rogyásig járon.
1: Babotán Istvánné húgának küldi sok-sok szeretettel a következő dalt Szegedre, a Bob Hercegből, Jenei Gábort Báder Ernő zenekara kíséri, Londonban helyi.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Hazai földbe örök álmát alvó kedves testvéremre emlékezem, Mária Jakabra és a férjére, Jakab Ferencre, házasság kötésük 55. évfordulóján. Fájó szívvel és igen sok szeretettel. A dal kisrak áll a Nagy Duna mentébe, nővére Júlia. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. Szeredi Krisztinát, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri.

Szívküldi szívnek szívesen, ez a Dankó Rádió kívánság műsora. Marika kérte a következő gyönyörű dalt. Rutkai Évát a Stúdió 11 kíséri, a csillagok örökké élnek.

0: esztendő, és elkopik a nyelve.
1: Bonyhádon Mocsányi Józsefné várja a következő dalt. Fejes Sándor énekel, Árad a Dunavize.

0: elfogy a szerelem az emberből. Hajtomodul a vize, visszajön a fekete tengerből. Készletél éget ér, elfogy a szerelem az emberből. Hajtomodul a vize, visszajön a fekete tengerből.
1: Mondok újabb remek dalokat, de már a következő órából. Új éj a ligetben nagyszerű, köszönet mindenért. Ott állsz az út végén. Most a 100 tagú Budapest cigányzenekar játszik a hírekig.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imugoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
7: Ó, magyarul!
8: A nyelvítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt, Szerhír Korecki eddig az állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt elmondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Szerhír Korecki az Ukrajna elleni orosz katonai támadás kezdete 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov ugyanakkor azt mondta, hogy Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, a kijevi kormány átalakítása önmagában nem változtat a helyzeten, amíg Ukrajna nem hoz a békés rendezést szolgáló lényegi döntéseket. Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, de nem jelentenének tartós egyességet. Óriási jelentőségűnek nevezte a magyar külügyminiszter az ukrán minisztertanács kisiskolák finanszírozásáról szóló rendeletét. Orbán Anita szerint ez az első jelentős lépés a júniusi magyar-ukrán megállapodás óta. A rendelet biztosítja, hogy az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktató kisiskolák állami finanszírozása akkor is megmaradjon, ha csökken a tanulói létszám. Ez azt jelenti, hogy az érintett intézményeknek nem kell bezárniuk a kevés diák miatt. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a 31 ezer kilométeres fő- és melléküthálózat kétharmada van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutakra. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordít az ország fő- és mellékútjainak felújítására. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. A vasúttársaság kísérleti programot indít, hogy minél hamarabb észlelje az illetéktelen behatolókat és a rongálásokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre többen másznak föl szerelvények tetejére, ami életveszélyes. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az örökké valóság megörökítése tárlat holnap nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-36 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Varga János állandó hallgatónk Sárbogárdról kérte a következő nótát. Szerintem sokak kedvére Lugosi Kati énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara nézését meg a járását.

Édesapánknak szeretnénk kérni önöktől egy nótát, sajnos már hónapok óta beteg, mindig hallgatja az önök műsorát. Kaszab Ignácnak jászárok szállásra küldi a dalt szeretettel fia Gyula, lánya Évi és veje Charles. Aracki Lászlót, Olá Kálmánt és Olá Albert zenekarát halljuk az Én jó apámnál.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretnék kérni közelgő 60. házassági évfordulójukra Jász Lajosnak, Lajos nénak, sok szeretettel hű barátnője Irinka Celdömölkről. Két kis aranykarikával csodás a barázsa. Ezt szeretném kérni. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm a hívását, örömmel játsszuk. Dóri József énekel, kísér Járóka Sándor zenekara.

Köllő Ferencné Bonyhádról kérte a következő nótát, s Midélius Éva énekel, Toki Balogernő zenekara kíséri, megáradt a patak.

Csongvai Béláné Párkányból kérte a következő nótát. Kalocsai Zsuzsát Németh Csicsó József zenekara kíséri. Sárgul már a kukoricaszár.

Nyíregyházáról Erdeiné Marika kérte a következő népszerű dalt. Csák Józsefet Puka Károly zenekara kíséri, befordultam a konyhára.

Szívesen kívánság műsorunkat hallják. Molnár Józsefre, aki a Dunaszent Benedeki temetőben nyugszik, halálának második évfordulója alkalmából emlékezik szerető párja, aki soha nem feledi. Bokor Jánost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri a temető keresztjére.

Szombathelyről Böllérné Zsuzsa kérte Ihász Gábor egyik régi örökzöldjét, Szerelem 86.

Gyulára Csabai Róbertnek lánya küldi kedvenc nótáját, Kovács Lajost Balog Albert zenekara kíséri, az egri ménes, mint szürke.

farka. Györmárné Katit férje Zoltán szeretné meglepni a következő dallal. Oltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Hallod, rózsám, Katika?

0: leso, doktor me ga potiga.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Én Kuzma Gyuláné Marika vagyok, és a Szegről, és 16-án lesz a férjemnek 18. évfordulója, hogy meghalt. Ebből az alkalomból szeretném kérni, és rá emlékezni ezzel a dallal, mert ezt nagyon szerette. Hosszú-hosszú évek emléke összefűz veled. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok, viszont hallásra.
3: Köszönöm, hogy hívott minket. Eszter a közelmúltban találkozott gyermekkori barátjával, akit hosszú ideje nem látott, ennek örömére kérte a dalt. Máté Péter énekel, ott állsz az út végén.

A következő nótát Dávodra Csóka Sándornénak küldi szeretettel sógornője Mari. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

valamikor fehér rózsa volt az én világom. Valamikor te voltál.

Pünkösdi Istvánnak Biharkeresztesről lánya kérte a következő nótát, Kutasi Katalint Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, messze van a nyíregyházi kaszárnya.

0: kacárja.
1: Cseszregéné Tilda kérte egyik kedvenc nótáját 60-ból. Csala Judit és Dömsedi Farkas Bálint énekel. Csak-csak-csak az esik nékem keservesen.
0: Csak-csak-csak az esik nékem keservesen.

Losoncon, füleken és a világ számtalan pontján található barátainak küldi szeretettel a dalt Fényszarusi Dezső. Boncsér Gergely énekel Hazám, hazám.

A hírek után folytatjuk, mégpedig olyan dalokkal, mint a Ketten az úton, a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, és a Kék ne felejts, el ne felejts. Most az Agyva Banda játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Nyári Gyula zenész, a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnöke lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a példakép, Torma Rudolf személyének varázslatos inspirációja, de szótejtünk majd arról is, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy több minőségi szórakozóhely nyíljon Budapesten s az ország megannyi városában. Vasárnap Mózes András színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élményekkel gazdagította vendégünket a Kaposvári Színi Egyetemen eltöltött időszak, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Thália Színházban eltöltött több mint egy évtized mennyiben gazdagította színészi munícióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Tartson velünk nyáron is!
3: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
2: Beszélgetés szabadságról.
4: Én minden nyáron ott voltam Finnországban 3 éven keresztül.
2: Pihenésről.
5: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
2: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Annát hallják. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke sehol sem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. A kormány tárgyalt arról is, hogy január 1-én beszüntetnék a kettős vezetést a szakképzési centrumoknál. Október végéig kírják a pályázatot az új főigazgatói posztokra. Felülvizsgálja és újra tervezi a gondosóra programot a kormány, válaszolta a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére. Az internetes portál felidézte, hogy a 2022-ben uniós forrásokból indított programot pártpolitikai célokra is használta az előző kormány. A 1,5 millió felhasználót Fidesz aktivisták hívták, Orbán Viktor is megszólalt rajta, egy fideszes államtitkár pedig arról írt e-mailt a választások előtt a nyugdíjasoknak, hogy az ellenzék meg akarja adóztatni a nyugdíjakat. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőre áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egy bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. A kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredmények egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikáltattak. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A Hungaromet előrejelzése szerint szeles idő, erős hullámzás várható, ezért a szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok erős széllel, helyenként jégesővel. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok valószínű.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban, és javaslom, hogy nézzék meg a hivatalos Facebook oldalunkat, így keressék, hogy Dankó Rádió hivatalos Facebook oldala. Rengeteg zenés tartalmat találnak ezen az oldalon, és ezen keresztül is üzenhetnek a Kívánság műsornak. Dezső Budapestről Nejének Zsuzsának 49. házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kíván, Zárai Márta és Vámosi János énekel, Ketten az úton.

A következő dalt Márton nevű hallgatón kérte, Szalkai Zitát, Vés Vas Lajost halljuk, Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.

Szalkai Zitát a Vas Lajos Szimfonikus Zenekar kísérte. Gyarmati Néteri kérte a következő dalt Püspökladányból, Kárpáti Istvánt, Sánta Ferenc zenekara kíséri, Róka Koma.

0: vagyos ember, mit iszik, ha elhagyta a babája.
1: Bánáti Ferencné kérte Algyőről a következő nótát, Barabás Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, Huncut az a toronyóra.
2: Huncut az a toronyóra, nem mozog a mutatója, mégis ver. Tudja Isten, hogy süti ki, de az Írus nem üti ki, 10-kor sem. Ha nem üti, nem üti, majd a szívem kisüti, s 10 órakor felkeresem azt a kicsillát. És amikor nála leszek, szerelmetes csókra teszek indítványt. Ha nem üti, nem üti, majd a szívem kisüti, s 10 órakor felkeresem azt a kicsi lány. És amikor nála leszek, szerelmetes csókra teszek indítvány. Szerelmes a toronyóra, egybeforta mutatója éjfélkor. Olyan csuda szépet gondol, hogy a lány is megbolondul ilyenkor. Ha a babám koromba, felmegyek a toronyba, azt 4 icebort elkocintok csak úgy magammal. Ha a cigán nem jön oda, a fülembe kongatok a haranga. De ha a babám koromba, felmegyek a toronyba, azt 4 icebort elkocintok csak úgy magammal. Ha a cigán nem jön oda, a fülembe kongatok a haranga.
1: Fábrik Erzsébetnek Mező Szilasra 65. születésnapja alkalmából és nyugdíjba vonulására nagyon boldog és jó egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk Ica és Tibi Tordáról. Kapitány Anni énekel, szép esténk lesz!

Tanultunk, édes párom, csak álmodj tovább, nyújt fakát, aztán ébredj újra.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, én Porko Láb Istvánné vagyok, Rákoskertről, és a szomszédasszonyomnak, Erzsinek kérnék szépen egy születésnapi nótát.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, Petrik Balázs énekel, születésnapi köszöntő.

0: kez ettik téged. Sose tud, hogy mi a bánat, a keserű élet. Tartson Isten nagyon soká, mi közöttünk téged.
1: Gyöngyös Patáról Matkó Kálmánné, Domoszlai Sándortól kért nótát, kísér Lakatos Miklós zenekara, Libamáj, Kacsamáj.
2: Libamáj, Kacsamáj, Kacsamáj.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4 perc múlva fél 5 lesz. Miklós kérte a következő diszkóslágert, a Neuton együttest halljuk, a diszkó királynő.

kívánság műsorunkat hallják. Német Annus néni, olasz faluban férjére, akit 2 éve veszített el, születésnapi alkalmából emlékezik örök szeretettel, fájó szívvel, gyermekei és unokái nevében. Tolnai András ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, messze van a kicsi falum.

0: Köldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Zoltán vagyok. Szeretnék kérni egy dalt Bojtor Imrétől, a Messze-messze Csíkországban című dalt. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm a hívását. Bojtor Imrét Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri.

Nagy Kanizsán Varga János szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját. Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Szántok, vetek, baranálok a siklódi határban.

Merényéné Juli Aranylemezek című délelőtti műsorunkban fedezte fel a következő dalt. Szilágyi János énekel, Van olyan ember...

Bizony, a riporter, újságíró Szilágyi János énekelte ezt a dalt, nem sokkal ezelőtt töltötte be a 90. évét. Folytatjuk a kívánságműsort Győrben Nemesfalvi Károlyra, aki 10 éve veszített el, 75. születésnapja alkalmából szeretettel emlékezik fia, lánya, menyeveje, 4 unokája és felesége. Bangó Margit énekel, kék ne felejts, el ne felejts.

még egy remek dal belefér a mai műsorba. A Dankó család tagjainak nagyon jó egészséget, boldog hosszú életet kíván Rúzsa Attiláné Szabadbattyánból. Budai Beatrixet Lakatos Miklós zenekara kíséri. Azért vannak a jó barátok.

egy hideg téli estén készült ez a felvétel az egyik Dankó szilveszteri gálást alkalmából. És ezzel véget ért a mai műsor. A szerkesztő Nemesnéki, a zenei szerkesztő Szabó Tamás nevében is köszönöm figyelmüket. Tartsanak a hírek után Popovics Lászlóval. Én Gázoltán vagyok. Viszont hallásra holnap.

0: neked semmi bajom.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje Petőfi Sándor megzenésített verseivel.
0: Mit ugatok, mit haraptok, engem hitvány ebek.
1: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje pénteken 23 órától a Dakó Rádióban.
2: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehér.

0: hosszatteli hangos, jó kedvel lesz, hogy a búvat már a tovat felássák.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Tankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor szól. Ezen a nyáron egy új rovattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. A magyar nóták felidézik kedves hallgatóink régi emlékeit, egy-egy szép dallam mögött sorsok rejtőznek, érzelmek, emlékek. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Ezért minden adásban kiválasztunk egyetlen népszerű magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen történet kapcsolódik számára a kiválasztott dallamhoz. Három élet, három különböző emlék, egy közös nóta. Tartsanak velünk a következő egy órában.
2: Amikor a párommal megismerkedtünk, úgymond ez a dal szólt, és én is nagyon gyakran játszom ezt a dalt kék, és akkor az ilyen fülbe mászó dallam volt, és nekem is megtetszett, és ennek apropójából kértem ezt a felvételt, hogy ön legyen szíves lejátszani.
1: A mai napon Csaba lesz majd velünk, de még egy úri embert vendégül látunk, sőt még kettőt, de először jöjjön János.
3: Ahol munka közben hallgattam őket. Volt közöttük egy nő, aki gyönyörű szépen énekelte ezt a nótát, és azt nagyon sokszor hallottam tőle akkor, mert ugye akkoriban nem nagyon volt az egy magyar nóta így a rádióban.
1: Ahogy ígértem, jön még egy úriember, Lajos, ő is megosztja a gondolatait a ma kiválasztott dallal kapcsolatosan.
4: Hát édesapám néktől, hogy mindent elvettek abban az időben, anyagilag nem tudott segíteni, én nem bírtam saját erőmből, mert hát munka mellett jártam zeneiskolába, esti gimnáziumba, udvaroltam.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely mindenkinek mást jelent. Vallomásra küldöm a szívem. Ezt hallgatjuk hamarosan, tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk, és hallgatjuk az egyik kedvencét mindjárt, Vallomásra küldöm a szívemet. No, kinek?
1: Vallomásra küldöm a szívemet néked. Ezt úgy jött, hogy amikor a párommal megismerkedtünk, úgymond ez a dal szólt, és én is nagyon gyakran játszom ezt a dalt kék, és akkor az ilyen fülbemászó dallam volt, és nekem is megtetszett, és ennek apropójából kértem ezt a felvételt, hogy ön legyen szíves lejátszani. Gyakran kérik tőlem is, mikor összejövünk a Csökkent Látók klubjában, és akkor idős nénik bácsiktól ezt nagyon szívesen veszem, mert mindig van mit tanulni, úgymond, és akkor ők olyan szívesen éneklik ezt a dalt, meg én is, és akkor ennek apropójából én újra megszerettem volna itt hallgatni a Dankó Rádióban.
0: Hogyan ismerkedtek meg egyébként a párjával? Elmeséli nekünk?
1: Persze, hát ő is ott dolgozott egyesületnél, ahol most én jelenleg vagyok, én már 13 éve, és akkor itt történt meg ez a megismerkedés, és akkor már, tehát itt volt az a pont, ahol megismerkedtünk.
0: És olyan a munka folyamatok közben érezték azt, hogy van közös téma, van közös rezgés, vagy hogyan kell elképzelnünk?
1: Hát beszélgettünk szünetekben, találkoztunk, beszélgettünk, és akkor összeköltöztünk, úgymond, ilyen próba kapcsolatban, és én már ez 17 éve tart, mert egy 17 éves lányunk is született, úgymond. Hát már van egy 17 éves lányunk, akinek ma volt, vagyis tegnap volt a névnapja.
0: Értem. És emlékszik még arra, hogy milyen virágot vitt a párjának? Mi volt a kedvence? Ez nem becsapós kérdés, csak...
1: Hát nem, az első találkozáskor úgy rózsát illik vinni, hát azzal igyekeztem neki kedveskedni.
0: Milyen színű rózsát szeret egyébként?
1: Hát piros rózsa volt, amit vittem neki, hát ezt a kedvence.
0: Na hát ezt a piros rózsát is felidézhetjük most, meg elküldhetjük a dalt is neki, jó? Hiszen erről szól. Vallomásra küldöm a szívemet. Ez jön tehát Csaba kérésére, itt a Dankó Rádióban. Vallomás.

egy nóta, három élet. Itt a Dankó Rádióban a Vallomásra küldöm a szívem című dalt, hamarosan teljes egészében meghallgatjuk majd, de addig még jön János és Lajos, ők is mesélnek. Tartsanak tehát velünk az egy nóta, három élet rovatunkkal, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Vallomásra küldöm a szívemet néked. Na, kinek küldi János vallomásra?
1: Érdekes, mert nem én küldöm, hanem ennek olyan története van, hogy 72-ben költöztünk be ide az új házunkba, és a szomszédban egy roma család lakott. És hát ugye, amikor az ember egy újján épült házba költözik, akkor nagyon sok munka van. Én állandóan dolgoztam, és szombat, vasárnap is. Most ők egyébként volt 6 gyerek, mindegyiknek párja volt, meg kisgyerekek voltak, szóval Pestre jártak dolgozni, de szombat, vasárnap megtartották

0: úgy mond a pihenést. Az udvar közepére kitettek a fa alá egy asztalt, azt körbeülték, és előbb-utóbb megszólalt a éneklés. Uh-huh. Én meg ahol munka közben hallgattam őket. Volt közöttük egy nő, aki gyönyörű szépen énekelte ezt a nótát, és azt nagyon sokszor hallottam tőle akkor, mert ugye akkoriban nem nagyon volt az egy magyar nóta így a rádióban, és nagyon szívesen hallgattam, és ezért tetszett meg nekem ez a nóta vagy dal.
1: Igen.
0: Úgyhogy
1: én ezt abszolút megértem, János. Annál szebb dolog egyébként nincs is, nekem is közel áll a szívemhez, amikor valahonnét messziről valamilyen hangszeren játszanak, élő hangszeren, vagy valaki igen. énekel, és így hallgatja, hogy úristen, mennyire gyönyörű. Szinte mindegy, hogy mit énekel, ha szépen énekli, ugye nem hamisan vagy elbohózkodva, akkor annyira megfogja az embert, ugye?
0: Igen.
1: Ez történt
0: önnel is. Tehát ez a nő, én véleményem szerint ez a nő, hogyha más, tehát egy gazdagabb házba születik, az biztos, hogy énekes lett volna, mert nagyon szép hangja volt neki.
1: Hmm. Ez egy szép történet. Akkor a szép hangú hölgyről jöjjön a dal igen. hozzá, jó? Vallomásra küldöm a szívemet néked. Ez szólt át itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban János kedvencei között.

mondta, három élet. Vallomásra küldöm a szívem. Bár csak percek kérdése, és teljes egészében is meghallgathatják ezt a felvételt, de addig még jön Lajos, ő is mesél, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Itt van mindjárt a dal, amelynek a címe Vallomásra küldöm a szívemet. No, milyen emlékek jönnek fel, amikor ezt a dalt hallja?
1: Hát, mondjuk a 6 évi udvarlás.
0: Aha.
1: Mi még akkor udvaroltunk, és akkor hát hozzá 36 éves korom még, mert hogy mondjam, akkor kezdjem úgy, hogy én a 23 éves koromban megnyertem a könnyű zenei versenyt.
0: Igen.
1: És beírtak a Nagyváradi Zeneiskolába, és felvittek Kolozsvárra a rádióhoz, hogy majd én belőlem majd énekes
0: csinálnak. Igen.
1: Csak hát édesapám mégtől, hogy mindent elvettek abba az időbe. Anyagilag nem tudott segíteni, én nem bírtam saját erőmből, mert hát munka mellett jártam zeniskolába, esti gimnáziumba, udvaroltam, és ritka hétvége volt, hogy ne kellett volna énekelni. Mondom, ez 36 éves koromig volt.
0: Igen.
1: És mikor átjöttünk, akkor hozzáfogtam én egy párszor, csak hát mindig valami baleset történt velem, és hát így elmaradt 70 éves koromig. És akkor a család úgy döntött, hogy megénekeltessenek, mert nekem nagyon elment a kedvem, hogy mindig valami történik. És akkor, hogy a egri várat, hogy nézzük meg, hogy így meg úgy, közben a kapcsolatot Gyöngyös Tarjánnal felvette, Gyöngyösi kisannával. És akkor ők visszaírtak, hogy jó, a férje ezt énekeli, de milyen hangnembe, és akkor árulták el, hogy akkor félbe énekelem általában majdnem minden nótámat. És olyan nagy sikerem volt újra, hogy nem akarták elhinni, hogy én 36 éves korom óta nem énekeltem.
0: Nem énekelt.
1: És azóta énekeltem hát több százszor.
0: Igen. Akkor hallgassuk meg a dalt, Lajos, amelyről mindez eszébe jutott, jó? Vallomásra küldöm a szívemet, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Lajos kedvencei között?

akkor is megér.

kell, van egy magas emelkó. Barna kislány epretezik a lábam, barna kislány eszem azt a csöpp szádam, majd egy csókot majd meg halok utánam, barna kislány eszem.

0: Mörne kan sa stori sjåste munko Älgen av popos då den plomko Ide så jame, per marcho kigos restolan Mörne kan sa stori sjåste munko Älgen av popos då den plomko Ide så jame, per marcho kigos restolan.
1: Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig ugye nyári rovatunk, az Egy Nóta Három Élet. Csaba, János és Lajos beszéltek a Vallomásra küldöm a szívem című felvételről. Holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet, István, László és Katalin lesznek majd a vendégeink. És hogy melyik dalról beszélnek, az holnap 17 órakor derül majd ki. Itt a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, mindjárt jön Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Minden jót, vigyázzanak magukra, és találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A Budapest Sportcsarnok egy nagyszabású karácsonyi koncertnek adott otthont 1995. decemberében. A jeles eseményt a Magyar Televízió kamerái is rögzítették, a felvételekből készült, Márton István által rendezett koncertfilmet pedig 1999-ben mutatták be. A sokszínű előadás meghívott előadói között szerepelt Sebestyén Márta és Ebő Ferenc is, akik Kon Zsuzsával közösen játszották el József Attila Rejtelmek című költeményét Sebő slágerré vált zenéjével.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 536. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: A hivatkozott felvételt az előző epizódban mutattuk be. Van azonban egy másik megzenésítés is, amely Koncz Zsuzsa 1975-ös Kertész leszek című albumán szerepel, szerzője pedig Bródy János. Érdekes, hogy az énekesnő mégsem ezt a változatot választotta koncertjére. Talán úgy gondolta, hogy Bródy változata nem vált slágerré két évtized alatt?
1: A Kertész leszek Koncz Zsuzsa hetedik magyar nyelvű nagylemeze, amelyen magyar költők verseire komponált dalok hallhatók. Az anyag közvetlenül azután született, hogy az Énekesnői Elbeszéd című korábbi lemezét politikai okokból betiltották. Bár az Illés együttessel készült hanghordozó megjelent az üzletekben, és 50 ezer példányban el is kelt, a hatalom végül felfüggesztette a terjesztését. A raktáron maradt darabokat bezúzatta, Bródy János ellen pedig rendőri eljárás indult. Az album így egyfajta menekülő út volt. Azt az üzenetet hordozta, hogy ha Bródy saját szövegei nem felelnek meg a rendszernek, akkor szólaljanak meg olyan klasszikusok, mint Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, József Attila, vagy éppen Vörös Sándor.

Ez a művészi irány, vagyis a korban egyre elismertebb vers megzenésítési trend nem csak az énekesnőnek hozott Liszt-díjat, hanem magának a műfajnak is komoly elismerést szerzett. Vörös Sándor így méltatta egy hozzáintézett levelében. Az az irányzat, amelyet a pop világában ön képvisel, korhatár nélkül élvezhető. Úgy hiszem, sokan köszönhetik önnek Vörös Sándor és József Attila szeretetüket. Ön az idők folyamán énekesből népművelővé vált.

0: Konzsuzsa énekelt. A népzenei nyomozó iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
1: Zenés történetek Fannival.
3: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
4: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Dankó Rádió hallgatóival.
3: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
1: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
5: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
6: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt, Szerhij Korecki eddig az állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt elmondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Szerhij Korecki az Ukrajna elleni orosz katonai támadás kezdete, 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, hogy Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, a kiemi kormány átalakítása önmagában nem változtat a helyzeten, amíg Ukrajna nem hoz a békés rendezést szolgáló lényegi döntéseket. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Az akcióban a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Az egyeztetés célja, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyors hajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Feljelentést tett a gondosóra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. Közölték, hogy emellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál. A 2022-ben kezdődött gondosóra projektet tavaly óta vizsgálja az Integritás Hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Visszavásárolná műveit a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től Orbán János Dénes. A költő prózaíró ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek írt nyílt levelében jelentette be. Tarzoltán tárca vezető korábban közölte, az Orbán János Dénes jogdíjvásárlásaival kapcsolatban büntető feljelentést tett az illetékes minisztérium. Az ügy előzménye az, hogy a non-profit vállalat, amelynek Orbán János Dénes szakmai vezetője volt, megvásárolta az író műveit 400 millió forintért. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet átvenni. A többi ügyintézés szünetel, a normál működés várhatóan hétfőn áll helyre. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel. Napközben 30-36 fok várható.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

0: Volt nem egy, de száz babám. Énekelte Leblanc Győző Lehár Ferenc Paganini című operettjéből. Ezzel a felvétele vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is. Ezen a héten Huszka Jenő Bob Herceg című operettjét mutatjuk be Önöknek. Ám előtte hallgassuk meg Dés László Valahol Európában című musicaljéből a Zene az kell című dalt. Az előadók Szinetár Dóra és Kulka János. Majd ezután Lehár Ferenc a Végözvegy című operettjének birodalmába érkezünk, ahol Fisul Mónika és Boncsér Gergely énekli az Ajk az Ajkon című dalt. Kísér Bangó János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Lehet, hogy

Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. A Bob Herceg című operettet még be sem mutatták, amikor a magyar színpad hasábjain e-sorok jelentek meg. A Népszínház közönsége izgatottan várja a Bob Herceg bemutatóját. Bár a főpróba láttán mi is joggal bocsátkozhatnánk lelkes jóslatokba. Egyelőre csak annyit írunk, hogy Huszka Jenő személyében kész és talentumos komponista mutatkozik be a közönségnek, és egy értékes muzsikus pályafutása veszi kezdetét a Bob Herceg bemutatójával a Népszínházban. Eddig tartott az idézet. És most hallgassuk meg az operett nyitányát. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Polgár Tibor vezényli. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Huszka Jenő Bob Herceg című operettjének bemutatója 1902. december 20-án volt a Népszínházban, ahol a kéthajtos kapuban Porzsolt igazgató várta a vendégeket. Megérkezett Vlasics Gyula kultuszminiszter, Bánffy Dezső ex-miniszterelnök, Herceg Ferenc író és több neves hírlapíró is. Huszka barátai, többek között Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Wildner Ödön a szerzők páholyában ültek. Az utolsó pillanatban megérkezett Szél Kálmán miniszterelnök is a páholyába. Még a pótszékeken is ültek. A függöny felgördült, és feltűnt mögötte a londoni utcakép Plum Pudding Borbély üzlete. Konti felemelte a pálcáját, és felcsendült a Bob Herceg nyitánya. Három felvonással és egy szűnni nem akaró tapsviharral később Huszka mámorosan távozott. Két barátjával, Martossal és Bakunyival a sikertől megrészegülve üvöltötték tele az utcákat a Londonban hely kezdetű dallal. A környéken mindenki megtanulta a folytatást. Olvasható a híres operettek Huszka Jenő, Bob Herceg című kötetében Kolozsi László írásában.

Szól az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. Most következik egy idézet a Bob Herceg egyik premier kritikájából. A sikert 2000 ember lelkes tapsa és viharos lelkesedése hagyta jóvá. Huszka Jenő a könnyű zene birodalmában egy csapásra a legelső helyek egyikét foglalta el. Csupa új dallam és új ötlet, zeneszerző, aki saját magából ennyit tud meríteni a mi mulattatásunkra és gyönyörűségünkre, ritka vendég nálunk. De ugyanígy el volt ragadtatva a kritika, amikor a címszereplőről írt. Fedák Sárinak még soha ilyen alkalma nem volt, hogy sokféle tehetségét egy szerepben mutassa meg. Az Utcai Suhanc és a Királyfi kettős lényét, egész 20 éves bohó fiatalságát, kétségbeesését száz színben tükrözte vissza. Így lelkesedett Bőti László. És most jöjjön egy újabb részlet az operettből. Jaj, de jó, ha egy lány szerelmes. Énekel Dancs Anna Mari. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink, Lehár Ferenc a Drótostól című operettjéből Külkei László énekelte Pfeffenkorn dalát. A folytatásban Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik a Helycigány Berkes János előadásában. Kísér Baranyai István és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankor Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. A Gödöllői Sziszi nyári színház programjaként 2026. július 20-án Kocsák Tibor, Miklós Tibor és Móricz Zsigmond Légy jó, mint halálig című műzikelje látható a Gödöllői Királyi Kastély Parkban. A Pannon Várszínház előadását Vándorfi László rendezésében tekintheti meg a közönség. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig következzen a musicalből a Szívek melegében című dal. Énekel Nagy Anikó.

Kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Tartsanak velünk holnap is! Ezen a héten műsorunk fókuszában Huszka Jenő Bob Herceg című operettje áll. Nem sokára híreket mondunk. Majd jön a Húsz csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől megismételjük Csernó Klára és zenekara június 20-i élő népzenei stúdió koncertjét. A remek prímás és zenész társai a Kárpát-medencében használatos hegedű típusokat mutatták be. Tartsanak velünk július 18-án szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, hogy újra meghallgathassák, hogyan is szól a tölcséres, az áthangolt és a zengő húros hegedű, milyen vidékek zenéjét játszotta e különleges hegedűkön Csernó Klára és zenekara.
2: Anyai örökség. Új sorozat minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozó helyek, valamint rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Az akcióban a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Az egyeztetés célja, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyors hajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. A kormány tárgyal arról is, hogy január 1-én beszüntetnék a kettős vezetést a szakképzési centrumoknál. Október végéig kírják a pályázatot az új főigazgatói posztokra. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki. A Kréta, a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. A beszállítókról Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, hogy Fausz Zoltán és Palkovics László volt miniszter érdekeltségi körébe tartozó cégekről van szó. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz, meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga. Az öntözetlen területeken kívül a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Dunadráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint 300 fokozottan védett csonkafülű denevért, valamint több mint 900 közönséges denevért találtak. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, aminek érdekében megkezdik a szálláshelyek védelmének előkészítését. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, elős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Észak általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
0: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: elmegyek az életedből. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának húscsök prímása. Már is kezdődik, tartsanak velünk a következő egy órában is, melyet már is Erős Béla és Sejmesi Sejderezső hallgatójával kezdünk. A dalt Melis György énekli el, és az a prímás muzsikál zenekarával, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben. Egy 2025-ös felvételről hallhatjuk Dóczi József andalgóját, Szegedi Csaba és Salasovics Norbert zenekarának jó voltából, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Majd akinek a lelke beteg, jegenyefák nem nőnek az égig, Nádasdy László is darra fakad. A csárdást ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara játssza el.

0: hát nem nőnek az égi.
1: A lehulló fa levelet sodorja a szél. Ejzem a Mihály és Kalmár Tibor hallgatójával folytatjuk, valamint Szőlősi Emesével. Akit majd Győri Márta követ egy andalgóval, jaj de széles, jaj de hosszú. 1988-ban készült a felvétel. Egy kicsi ház van a domb tetején. Sándor Jolán és Németh Gyula csárdását Bangó Margit énekli, és ifjabb Járóka Sándor zenekara játsza. Majd az írás jól megmondja címmel, meghallgathatjuk Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frissét is. Attól a művésznőtől, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját, és Farkas Rozikának Tordai Zoltán és zenekara játszik majd.

édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, a csúda fülembe, hogy szeretsz nagyon. Hormona illatú most a vihád, könnyeket ejteni, oly csacsisád. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Hormona illatú most a vihád, könnyeket ejteni, oly csacsisád. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május, és itt van a nyár, ránk csak újból a targarén. Mindenütt orgon a illat a fát, ott súd a fülembe, hogy szeretsz tehát. Érjen az élet, és szöngjen a tal, jöjjön a csonka, az este takar. Vár ez a kis kap a domb tetején, gyere oda, édes ott légyegyén. Érjen az élet, és szöngjen a tal, jöjjön a csonka, az este takar. Vár ez a kis kap a domb tetején, gyere oda, édes ott légyegyén.

a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímását három dankóklubos felvétellel folytatjuk. Egy budapestivel, egy újszentivánival, majd egy bicskeivel. A bicskei felvétel 2022. november 11-én készült. Berki Péter ézenekara kíséri majd azt a művésznőt, aki 2024-ben a Dankó Rádió életműdíját vehette át. Igen, ő Madarász Katalin. Előtte még Szóka Júlia is darra fakad, Gerencséri utca és Által mennék én a Tiszán Ladikon címmel. A művésznőnek Johann János zenekara játszik, Budai Beatrixnak pedig már is Bangó János együttese húzza, Ha szívedbe zárnál. Ez a címe Tasnádi László és Sági Ilona hallgatójának.

Önök továbbra is a Dankó Rádió húscsak prímásával tartanak. Köszönjük. Egy hallgatóval ajándékozzuk meg Önöket. Barabás Sándortól és Lakatos Miklós zenekarától hallgathatjuk Hábató János és Szigeti Ferenc szerzeményét. Bodrog partján van egy város. Majd a Balaton tükrén táncot jár a szél címmel, Leszler József és Tüttő János andalgója is elhangzik, Szeredi Krisztinától és a Rajkó zenekartól, utána pedig Gáspár Anni dalol, Minek nekem a szombat estét várni. 2023. szeptemberében Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettük a felvételt Németh Csicsó József zenekara kíséretével.

Csóka, csóka, szürke csóka. Karina Enikő énekli el a folytatásban Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula frissét. A 2016-os felvétel előtt még Máté Otilia hangjában is gyönyörködhetünk, aki Sándor Jenő csárdásával érkezik, valamint Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Már is hallgathatjuk a Vadvirágos erdő szélen Rózsabokor című dalt.

Nincs már prímás a falumban. Volt-e már szívedben fájdalom, de jó prímás van itt a csárdában, lőre, lőre, cudarlőre, csit csak rózsám és helyripityom, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Ez utóbbi Fényes Szabolcs és Harmat Imre szerzeménye. Ferenci György lesz az előadó, valamint ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. A felvétel pedig egy Dankó gálán készült 2024. decemberében a Magyar Zeneházában. Előtte csárdást énekel Kollár Katalin, akinek Balázs Tamás zenekara muzsikál Boka Károly és Heródek Sándorné szerzeményében. Három dalt is meghallgathatunk Bősi Szabó Lászlótól és Szomora Zsolt együttesétől, de mindezekre még egy picit várnunk kell, hiszen egy hallgató jön most. Nicki Géza dalát, Nincs már prímás a falumban, Újvári Marika énekli el.

Sárga a rigó, kerek a cipó. Szász Katitól és Baranyai István zenekarától hallhatjuk Bányai Aladár és Marcali Frigyes csárdását. Mészáros Adél egy andalgóval érkezik. Nyári Lászlói zenekara kíséretével Szántó Ferenc dalát hallgathatjuk. Este van, én pedig várok rád. Most pedig Messze mentél, nagyon messze címmel Ányos Laci dala következik Talabér Erzsébettől.

Kedves hallgatóink, az utolsó felvételünk előtt elbúcsúzom önöktől, hiszen hamarosan véget ér a mai Hús csak prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték a Dankó Rádióval az elmúlt egy órát is. Ha igen, maradjanak még, és élvezzék a magyar dalokat itt a Magyar Zene Rádiójában. Köszönöm a figyelmet, Morvai Noémit hallották. Most pedig Lenn a falu végén címmel Tordai Zoltán és zenekara játszik. Még viszont hallásra!

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-259-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: A nepáli buddhizmus világa.
3: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
2: Egy európai gyakorló szemével.
3: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
2: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány az ünnepség sorozatot jelentősen túlárazva 17,5 milliárd forintért szervezte te volna meg Balási Gyula cégével. Az összegből 8,7 milliárd forint előleget már ki is fizettek. A cégcsoport ellen folyó eljárások miatt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség felmondta a szerződést, majd meghívásos pályázatot hirdetett, tette hozzá a kormányfő. Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Spanyolországban és Magyarországon az Európai Bizottság, írja a Politico, a holnap megjelenő idei jogállamisági jelentési tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, ugyanakkor további igazságügyi és korrupció ellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Parlamenti képviselők ellen is vádat emelt az Európai Ügyészség Görögországban agrártámogatási csalás miatt. Az uniós szervezet közölte, a 22 vádlott közül 4-en a jelenleg kormányzó Új Demokrácia párt képviselői. Őket még 2021-ben elkövetett hamis igazolások kiállítása, számítógépes csalási kísérlet és hűtlen kezelés miatt vonják felelősségre. Vádat emeltek az agrártámogatások kezeléséért felelős szervezet volt elnök ellen is, akit 5 rendbeli hűtlen kezeléssel vádolnak. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb börtönbüntetést 12 évet az olasz autósztráda társaság volt vezérigazgatójára szabták ki. További 25 vádlottat pedig felmentettek. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartókábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházat lebontották, majd új hídat építettek. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, miután az Ájá Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak. Sajtóhírek szerint orosz állampolgárokról van szó. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd egyre több felé lehetnek záporok erős széllel. Napközben 30-36 fok várható.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
5: Jó estét kívánok! Ma csak kismagyarországi, azaz a mai határokon belüli dallamok szólnak Táncházban című műsorukban, szinte mindegyik az Alföldről, egy kivétellel, ebben az összeállításban majd tolnai, bölcskei dallamok csendülnek fel. Kezdjük is délalföldi dallamokkal, a Berettyó újfalui pávák dalolnak, majd a magyar tekerőzenekar játszik Csárdást és Fri.

0: az Apátfalvi Kardos István Énekel Táncházban című műsorunkban, s aztán a Sárándi Férfi Dalárda következik, akiket a Szeredás Együttes kísér.
1: Babágyurka bújdosik az erdőben,

Kocsmár Osné a gondja viselője. Tisza szélén elaludtam,

Ó Szegedi nagyvásárra, lovat vittem eladásra, azt kérdezik, hogy a csíkó, ez a csíkó nem eladó. Ez a csíkó nem eladó.

Anna. O szegedi kanális, a kanális, elhagyott a babám is, a babám is. Ha elhagyott, hagyjon is, hát megélek én magam is. A szegedi halastó, halastó, belejestem kocsistul, lovastul. Vártam babám, ki vesz ki, lesz-e hozzám jó szívű valaki.

énekét, s aztán egy szabadszállási verbunk szól a magyar banda előadásában, s utána szintén tőlük az Itt a régi kedvem, Papáé című felvétel, melynek dallamai a Duna másik oldaláról, Bölcskéről, Tolna vármegyéből valók.

0: A Kállósemjéni Nyírségi Nyeste András énekli a Lóra Csikós Lóra kezdetű közismert dalunkat, melynek aztán hangszeres változatát a Muzsikás Együttestől is meghallgatjuk. A felvétel érdekessége, hogy a Muzsikás Együttes egyik első Magyarországon megjelent albumáról szól, mely a Hungaroton élő népzene című sorozatában jelent meg.
1: Lóra Csikós Lóra, jelsz talatt a ménes, csak egyedül maradt a pányván a nyerges. Egy lóra Csikós Lóra, nem a csárda felé, mind elment a ménes lengyel úr szág felé. Nyomellette bújtárom számára van a diva, kiáró kancáknak mind oda van az ára. Számolj meg bújtárom, kiáró kancárul, én is elszámolok a negyed füstinókrú. Számolj meg bújtárom, kiáró kancárul.

hajdúsági dallamok következnek Táncházban című műsorunkban, a Szeredás együttes előadásában. A Hortobágyi Sárréti összeállítás címe Isten teremtette a betyárokat. A felvételen a Szeredás együttes mellett Bíró Gergő, Berde Sándor és Dzsupin Pál közreműködik.

kedves hallgatóink, szatmári táncdallamok zárják a Zagyva Banda előadásában Táncházban című műsorunkat. A felvétel előtt szokás szerint munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Július 16-a csütörtök van, remélem együtt töltjük ezt a nyári éjszakát kiváló világzenékkel, amelyekkel beutazzuk az egész földet. Több dal is szól a hét előadójától, a hazai Kerekesbentől. Vendégünk a stúdióban Fehér Zsombor a csapatból. Aztán kalandozunk egész héten Jamaica szigetén. Sok-sok érdekességgel a helyiek mindennapjairól, meg kiváló ottani világzenékkel. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek csütörtök estére. Egy bambara nyelvű felvétellel indul a program az Amadou és Marian párosától, az utolsó, egészen pontosan utolsó közös lemezükről. A dal a Tanu.

0: Radonkó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Következik most a hét előadója, a Kerekes Band, a 95-ben alakult etnofunk formációból Fehér Zsombor a vendégünk egész héten. Zsombiék 2026-ban összeálltak egy nagyszerű line trióval, egy acapella trióval, a Dalindával, és jó néhány közös dalt vettek fel. Ezek közül hallgattunk mindjárt egyet, az Álom szőtte című felvételt. Erről beszél most Fehér Zsombor.
1: Az Álom szőtte az azért izgalmas a lemezen, mert már szinte kész volt a lemez, és egyszer csak elküldött nekem Sohajda Péter, ugye a nagyszerű mandolin játékosa az albumnak, és a zenekar basszusgitárosa küldött egy hang memót, hogy ezt ő most, hogy játszik a mandolinon, ezt ő most találta ki. És én visszaküldtem rá egy furúja ötletet, hogy én meg ezt hallom erre, és már küldtem a következő ötletet, hogy beültem a Hammond orgonámhoz, és ott tovább folytattam. Van benne egy Hendrix idézet, ami számomra azért izgalmas, mert hamarabb került bele, mint a dalszövegből az, hogy ez egy madárról szól, mármint, hogy az álomról, az álom, mint madár. Hendrixnek a Nightbird Flying című számának a kezdete inspirálta, vagy ez jött a furujára, inkább azt mondom. És később írtam meg hozzá ezt a dalszöveget. Ez 3 nap alatt azt hiszem összeraktuk a lányokkal is az egészet, és mikor megérkeztek a stúdióban, ez volt az első dal, amit azt mondták, hogy akkor kezdjük ezzel, mert ez áll hozzájuk a most a legközelebb. Úgyhogy ők is egy pár napja hallották ezt a dalt először, a többire igazából volt, és szerintem egy fél évük.
0: Fehér Zsombort hallottuk a Kerekes Bandből, és következzen akkor a közös dal a Dalindával, íme az Álom.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten fókuszban Jamaica, rengeteg érdekességgel a szigetről, és természetesen hamarosan ismét onnan származó muzsikával. Jamaica jellegzetes italáról mesélek most, ami természetesen a rum. A cukornád tiszta levéből vagy a nátszukorgyártás melléktermékeként keletkező melaszból erjesztik. Puerto Ricóban készült az első karibi rum, ami a Nagyantillák nevű szigetcsoporthoz tartozik, ugye? Nevem a rumbillon szóból ered, ami kavalkádot, zűrzavart jelent, és az ismeretlen eredetre utal. Legelsőként 1508-ban Ponce de León desztillálta a legelső palackot, a mai napig is a legtöbbet forgalmazott rumféle a karib-tengeri Puerto Ricóból származik, mégis a legnagyobb desztilláló üzemek nem ott vannak, hanem Kubában, Mexikóban, Spanyolországban, Brazíliában, Venezuelában, valamint a Bermudákon. Visszatérve Jamaicára, a jamaicai rum ízében sokkal erősebb, mint bármelyik más. Bár egyre jobban kezd elterjedni a világosabb és a gyengébb is. A jamaicai rum inkább az angol piacot tudta meghódítani. Ebből is két fajta, ami meghatározó. Az egyik az Appleton, amely 1825 óta az ország fővárosából, Kingstonból származik. A másik pedig a ennél is népszerűbb, Myers. Mindkettőt hordóban viszik Angliába, majd ott palackozzák. Jamaicai muzsikával folytatjuk most. A Toots and the Maytals feldolgozása ez. A Take

0: Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.
1: Olha que coisa mais linda.

0: világzenei válogatásunk szól. Ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap is lesz nálunk koncert, mint minden pénteken. Ezúttal Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertjét hallhatják. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójának évében különleges koncerttel jelentkezett a harmonikás. Egy teljes estét a költő műveiből állított össze, mindegyiket megzenésítve. A muzsikus mindig is foglalkozott Petőfi költészetével, 2006-ban pedig önálló nagylemezt is kiadott. Petőfi Sándor ekkor azzal szembesítette, hogy a saját anyanyelvünket nem tudjuk jól. De ez nem egy elrettentő tapasztalat volt, hanem kapunyító. Azóta pedig folyamatosan játsszák, de érdekes módon Petőfi műsort egészen addig nem csináltak.
1: Megbántott a rózsán nagyon, haragudtam éppen nagyon, haragudtam, búslakodtam, mint az efilékét szoktam.
0: Ferenczi György és zenésztársai azt mondják, nem akartak Petőfi bizniszt csinálni. A forradalmi költő nevéből nem csinálnak üzletet, és nem muzsikálnak tőle forradalmi verseket, épp pedig a szerelmes, meg a betyár, meg az összes többi. Összesen több mint 40 versére írtak már zenét. Ferenczi György azt mondja, Petőfit sok évre kinyírta a saját szövegeiket, mert akkor a különbség volt természetszerűleg, hogy egészen egyszerűen nem fért el mellette a saját szöveg. És hogyan tud Petőfi a zene nyelvén szólni? A szájharmonikás szerint az anyanyelv a kulcs, az anyanyelv lüktetés.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Világzenével Elijah Minnellitől és Dennis Bowell-től.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Most folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. A színes világzenei csokorban jön ma még több dal a hét előadójától, az egri gyökerű Kerekes Bentől. Adunk aztán világzenét Jamaikáról biztosan, mert egész héten a Szigetországra figyelünk. De mindemellett szól muzsika még Csehországból, Marokkóból, Szíriából, Írországból, most pedig egy nemzetközi koprodukció, Elijah Minnellivel elő egy brit DJ zenei producer, illetve a barbadoszi Dennis Bowell-lel. Közös felvételük szól 2026-ban a Kánoán földje.

0: Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A hét előadójával folytatjuk a 95-ben Egerben alakult Kerekes Bendel. A kiváló etnofunk csapat rengeteg országban járt már, nagyon különböző közönségek előtt is lépett fel, és egészen biztosan másként hallják ezt a zenét itthon, Európában, vagy a világ távolabbi részein. Fehér Zsombor a vendégünk a héten a csapatból, aki most arról beszélt, mit tapasztalt, hol, mire reagálnak leginkább az emberek, és mit ért meg a közönség a zenéből akkor is, ha a népzenei gyökereket nem ismeri.
1: Ezt nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni, mert minden országban az érzem, hogy azért arattunk sikert, mert mi nagyon szerettük volna megmutatni, hogy mi mennyire szeretjük azt a kultúrát, amiből jövünk, azt az országot, mennyire szeretjük egymást a zenekari tagok, és mennyire vágyunk arra, hogy a színpadon elmondjuk a saját üzenetünket, és abból a 33 országból, Japántól, Jamaikán át, Írországtól, a Dubai világkiállítás színpadáig, Kazaksztánban, ahol óriási dolog fellépni 10 000 ember előtt főműsor időben, úgyhogy nem beszéljük a nyelvüket, de mégis érezzük, hogy mennyire közel állnak hozzánk, mind a fizimiskájuk, mind a gondolatiságuk, mind az, hogy ők milyen szinten a vérünk és rokonaink. Ez csak akkor működhet, hogyha, amint elmondtam, van egy olyan ősi üzenet a zenénkben, amit nem segít semmiféle vokális tartalom, hogy most a szerelem, meg a szokásos lőzungok, hanem ebben a zenében van benne egy olyan rezgésszám, ami mindenki számára egy pozitív érzést okoz, és számomra is meglepő, hogy egy 90 perces koncert, amikor ott visít a furúja az ő fülükbe is, meg az enyémbe is, hogy tudnak még a 89. percben is tejszálja vigyorogni, és mozogni, és élvezni ezt a zenét, hát ez csak is úgy lehet, hogy a furúja a legősibb hangszer a világon, 26 ezer éve hallják az emberek ezt a dolgot, míg az elektromos gitárt, amit ahogy elmondtam, imádok, csak 50 vagy 60 éve szól.
0: Fehér Zsombort hallottuk a Kerekes Bendből, ők játszanak a következő percekben. Hallgassuk tőlük Folkland ősi himnuszát.

0: todos.
1: Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai. A világzenei válogatásban ezen a héten fókuszban Jamaica, sok-sok érdekességgel a szigetől, és mindjárt egy újabb jamaicai muzsikával. Mesélek most a rasztákról, akiknek a hite különös történeten alapul. Eszerint a feketék élő istene Haile Selassie Etiópia fekete császára volt, akinek az etióp neve trónra lépés előtt Ras Tafari, azaz Tafari herceg, Tafari nagyúr volt. Selassie maga természetesen nem volt raszta, az etióp kereszténység híve volt. Senki sem tudhatja biztosan, a raszta mozgalom tagjaival bármilyen szolidaritást érzett volna, vagy bármiben egyetértett volna velük. Amikor egy raszta csoport Etiópiába utazott, hogy tiszteletüket tegyék palotájában, egyszerűen elküldte.

Őket. Ez persze nem rendítette meg a raszták hitét, inkább megerősítette azt. Mikor Haile Selassie meghalt, a raszták nem akarták elhinni, úgy gondolták, hogy csak a média hazugsága a hír, hogy összetiporják vallásukat. Ők azt hiszik, hogy Selassie végigjárta a tökéletes életutat, és most Sion hegyének legmagasabb pontján ül Menen császárnéval, és várják az igazság eljövetelét. Ennyit most a raszták hitéről, szóljon már is jamaikai világzene a reggae királyától.

rengeteg dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Az igazi dél-olasz temperamentumot terjeszti a világban, legalábbis a zenében mindenképpen a Slentóból, most a Dankó Rádióba érkező Canzoniere Grecanico Salentino. A hét tagból és egy táncosból álló formáció a kortárs dél-itáliai zenét, a pizzikát szeretné újra népszerűvé tenni. 1975-ben alakultak, és a mai napig aktívak, számtalan lemezük jelent meg, a világ szinte minden pontján koncerteztek már. A zenekar vezető, a dobos Mauro Durante még édesapjától vette át a bandát 2007-ben. De folyamatosan működnek, és 2021-es lemezükről a csapat vezetője azt mondja, a zenekar a kezekről beszél, a mi kezünkről, hogy mennyire szükségünk van rá, ha meg akarunk érinteni valakit, hogy kapcsolatot teremtsünk, hogy megöleljünk, hogy szerelmeskedjünk, vagy épp megvédjünk valakit, aki fontos nekünk, vagy kiálljunk és harcoljunk érte. A kezeink alakítják az életünket. Következik most Dél-Olaszországból a Canzoniere Grecanico Salentino és 2021-es daluk az Orfeo.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban új világzenével Finnországból.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban, még egy szűk órán keresztül. Hamarosan jön egy újabb dal a hét előadójától, a Kerekes Bandtől. Fehér Zsombor a vendégünk egész héten. Fókuszban Jamaica, sok-sok érdekességgel a Szigetországról, meg kiváló ottani világzenékkel. Kellemes rádiózást kívánok a nap utolsó órájára. Ma még hallgatunk világzenét Törökországból, Mexikóból, persze itthonról, de ebben a pillanatban Finnországból, Iacco Laitinentől. Legfrissebb daluk ez a Filozófusok köve.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Most a hét előadójával folytatjuk a Kerekes Bendelt. A kiváló etnofunk formációból Fehér Zsombor a vendégünk a héten, aki egyszer mesélt egy nagyon izgalmas gondolatáról, amely szerint a Kerekes Bend a népzene vadhajtásaként nőtt tovább. Most Zsombor picikét kifejti, hogy mit is jelent ez számára, kívülállást jelent, vagy szabadságot, vagy inkább azt, hogy a hagyomány néha éppen akkor marad élő, ha nem az elvárt irányba fejlődik. Fehér Zsombor.
1: Én azt gondolom, hogy kerekesben zené az egy, a népzenének egy vadhajtása, és erre nagyon, nagyon büszke vagyok, és megmagyaráznám, hogy a vadhajtás az kertészeti kifejezésként az alanyból vagy a gyökérből kinövő, tehát egyenesági hajtása a növénynek, ami ellentmond azoknak a hajtásoknak, ami már meg lett metszve, amit már az ember egy kicsit a saját képére akart formálni, és egy őszintébb dolog, az alanyból, a gyökérből, tehát valahonnan a mélyből feltörő, és én is ezt érzem, hogy az eszenciális tartalma a népdalnak, hogy visszanyúlni valami olyan ősihez, ami már talán el van feledve, ami nem is látszik, ugye a gyökér nem látszik. És mégis ebből ki tud nőni egy olyan, és nagy szeretettel alkalmazom azt a szót, hogy organikusan hozzuk létre a dalainkat. Én azt érzem alkotás közben, hogy ez van, hogy ez tőlünk független. Ez az ősök üzenete valahol, ami feltör, akár mint ennél a vadhajtásnál. Én most, mint kezdő kertész, akinek van saját kertje, csodálatra méltó, ahogy a növények viselkednek, és ahogy látom egyik napról a másikra, hogy olyan hajtásokat bontanak, és ez számomra sokkal, sokkal erősebb ez a fajta motívum, mint az, hogy évekig dolgozni, évekig metszegetni valamit, ami számomra maníros lenne. A legsikeresebb dalaim, mint a Csángó Bugi, vagy a Mr. Hungary, vagy az etnofunk, ezek pillanatok alatt úgy születtek, mint ahogy a rügy kifakad.
0: Fehér Zsombort hallottuk a Kerekes Bendből, ők játszanak a következő

Dankó Rádió világzenei magazinja szól a népek dalai. Fókuszban a héten nálunk Jamaica szigete, rengeteg érdekességgel onnan, és persze sok-sok jamaicai világzenével. Jamaica az ornitológusok paradicsoma. Tartósan mintegy 200 madárfaj él a szigeten. Ráadásul közülük 25 faj és 21 alfaj sehol máshol a világon nem található meg. Az ország nemzeti madara a csak Jamaicán élő piros csőrű szalagos kolibri, amelyet a helyi lakosok egyszerűen imádnak. Széles körben használt nemzeti

0: is vált. Megtalálható a papírpénzeken és számos társaság emblémáján is. A Rocklands Bird Sanctuary jó lehetőség azoknak az utazóknak, akik testközelből szeretnének találkozni egy piros csőrű, szalagos kolibrivel, itt sikerülhet. Akinek van egy kis türelme, akár meg is etetheti a kis madarakat ebben a parkban a saját kezén. Bal kézzel cukros ollatot, még jobbal ülőhelyet kínálva hívják őket magukhoz. Nagy élmény lehet Jamaica szigetén, csak jussunk már el oda, ugye? A következő zenével képzeletben megtehetjük. John Holt énekel nálunk, egy 2006-os dalát idézzük meg most. A címe Sin Luna.
1: Una noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo.

0: Világzenei válogatásunkat hallják. A Népek dalaiban ezen a héten is lesz koncert. Holnap pénteken este 23 órától Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertjét hallhatják. A harmonikás mindig is szorosan kötődött Petőfi Sándorhoz, akinek számos versét zenésítette már meg. 2023-ban a költő születésének 200. évfordulóján olyan koncertet adott zenésztársaival, amelyen kizárólag Petőfi feldolgozások hangzottak el. A harmonikás azt mondja, ő csak egyszerűen muzsikálja Petőfi verseit. Ezekben összeolvad a magyar kultúra és a rock and roll forradalom szeretete. A zenész szerint Petőfi költészete megtanít magyarul, elvezet saját népzenénkhez, és lemarja a showbiznisz manírjait.
1: Tűnölöm, te a birkács, a zamarak,
0: Petőfi Sándor költészetével többször is foglalkozott korábban már Ferenczi György, de a nagy áttörés 2006-ban következett be. Ekkor kapott felkérést a zenekar Grillus Dánieltől, hogy készítsenek egy Petőfi lemezt. A muzsikus azt mondja, ez hatalmas megtiszteltetés volt, fejest ugrottak bele, és az egész életüket megváltoztatta. A 2023-as koncert egyszeri volt, sok különleges közreműködővel, mint például Olaj Bolya vagy Robi Lakatos. A koncerten kísért a Modern Art Orchestra Fekete Kovács Kornél vezényletével.
1: Még de meddig tartott ez a bajom, még megcsukult az angyalom, az miért megcsukult angyalom, mindjárt nem lett semmi bajom.
0: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertjét a Modern Art Orchestra közreműködésével holnap este hallgathatják meg 23 órától a Tankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai, világzenei válogatásunkat hallották. Én búcsúzom, köszönöm figyelmüket és örülök, hogy találkoztunk. Remélem holnap este is így lesz ez, 9 órakor jövök újra. Ma a gyártásvezető Sztrányolcki Imre, a hangmérnök Fóti Tamás volt. Búcsúzik a népek dalai szerkesztőműsor vezetője Szabó Tamás. További kellemes rádiózást!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: vasárnap.
1: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.

Két szakázó kocsma járó lettem. Helybe sokszor megfogadtam, nem megyek az utcátokon végén. Meg ne tudja soha,

Ti felejte, ablakodat könnyes szemmel.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímását ma egy olyan dallal kezdjük, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk nyertes dala volt. Ez a Messze van a kicsi falum. Nem sokára a Dankó Rádió cigányzenei díjasa, ifjabb Sárközi Lajos prímás és zenekara muzsikál Tolnai Andrásnak, aki 2024-ben magyar nóta díjat vehetett át. Ezt követően egy 2021-es felvételről meghallgathatjuk Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgóját Rózsafa bólogat a kert közepén címmel. Lendvai Csócsi József és zenekara majd Bangó Marikának játszik. És természetesen Önöknek, tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. 1963-as felvétel következik, Dankó Pista és Pap Zoltán csárdását Domahidi László énekli el, a művész úrnak pedig Ifjabb Magyar Imre zenekara játszik. Majd Bangó Jánosék muzsikálnak, Éliás Tibor pedig Szirmai László frissével örvendeztet meg minket, a Szép Asszony Veszedelem.

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa áldott pajtás. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsona, mint gondolnád. Az a biztos, amúgy lehet gazdifa a két szemeden, a szép asszony sok mindent megér. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsona, mint ha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet gazdifa a két szemeden, a szép asszony sok mindent megér. Hogyha tiéd a szép asszony, vigyázz, nehogy bátvér asszony, éjszakákat, amikor csak téged vár. Kerüld el

0: az a biztos, ahogy lehet, tasdít, ha a két szemedet szép, asszonyos, sok mindent megér.
1: Folytatásban három Dankó klubos felvételt játszunk itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Egy gyulait, egészen pontosan két gyulait, és egy budapestit. A budapesti a Thália Színházban rögzült, Tordai Borbé Pál és Herodek Sándorné frisse lesz ez a Hajnalom Csillagom, Pándi Piroskától és Ifja Berki Béla zenekarától. Kondor Ernő andalgóját, a Kertes Ház címűt, az a művésznő énekli, aki 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át. Ő Hatvani Kis Gyöngyi, akinek hamarosan Jónás Géza zenekara játszik. És ugyancsak ez az együttes muzsikál, szintén a gyulai felvételről, de már Tarnai Kis László énekel Gyöngyvirágos Kiskertetben, Bányai Aladár és Magyar Ádi Jenő hallgatója, már is szól.

Cserkuti Sándor Kukoricatök című csárdását énekelte Bányai Márton, akinek Nyári László együttese játszott. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, és ez benne még mindig egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás, Hiába süt a világra. Ezzel a hallgatóval folytatjuk, valamint egy olyan felvétellel, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2024. szeptemberében. Gáti Pál, Kókai István hallgatóját énekli Lendvai Ferenc zenekarával, majd Varga Imrétől és Sárközi Gyula együttesétől, archív felvételről Babos Károly dala szól. Gyöngyvirágos dala van a bakának.

Hallod a nótás, pütyös szép madár? Huber Gyula és Heródek Sándorné kedvelt frisse, nem sokára Boros Jolán csodálatos hangján hallható, valamint Olá Kálmán és zenekara tolmácsolásában, de előtte még jöjjön Bokor János, aki 2023-ban a Dankó Rádió életműdíját vehette át. A hamarosan hallható felvételen Tordai Zoltán és zenekara társaságában énekel a művész úr, csak azért iszom én.

tartó, andalgó, csádás és friss következik. Szerettem egyet, ez Leszler József és Segesdi László szerzeménye, hamarosan Lente Lajostól hallható. Előtte Hendi János abasári csárdását Takács Béla énekli el nekünk, ifjabb Sánta Ferenc ézzenekara társaságában. Diószegi Sándor és Tüttő János Szívemben muzsikál egy szép nóta című andalgóját Pere Jánostól hallgathatjuk meg, valamint attól a Prímástól és zenekarától, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját, igen, ő Szalai Antal. De most még a 100 tagú cigányzenekar kamara zenekara játszik, ők pedig Farkas Zsoltnak muzsikálnak idősebb Kalmár Tibor hallgatójában, ha egy őszi estén újra felkeresnél.

0: késik.
1: Arad felől fúj a szél. Ezzel a dallal folytatjuk Huszka Jenő és Szilágyi László szerzeményével. Jenei Gábornak Balázs Tamás együttese muzsikál. A felvétel csak úgy, mint az ezt követő felvétel is. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. A Kék Balaton című dalt majd Csík Józseftől és Varga Jenő együttesétől hallhatjuk. Aztán pedig Dócs Péter énekel, akinek a Lelke beteg címmel Miskolci Balogh Zoltán és zenekara társaságában.

Murgács Kálmán és Tarcsai Vilmos csádását hallhattuk, akinek a lelke beteg. Az iménti felvételünk jubileumi 50. stúdió koncertünkön készült 2025. november 6-án a Sára Sándor vetítőteremben. Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el, nem sokára véget ér a mai húscsök prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében mai megtisztelő figyelmüket is. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Ha ez így van, maradjanak még a Dankó Rádió mellett, és találkozzunk majd legközelebb is egy újabb húscsök prímásban. Most búcsúzom tehát Kis Angyal Ernő szerzeményével, Jaj, de szép kék szeme van magának. A versendég Kovács József tambura zenekar muzsikál. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.